0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenél.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: you come from Katnádó?
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Only 7 seconds.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: Hi, I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: A Super DJ Radio híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
8: Kattanj ránk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

hello, hello, sziasztok! Hát kellemes, esőmentes vasárnapot kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak! 2026. május 17-ét írjuk! Gyerekek, az idő nem valami jó! Kicsit itt már szakadozik a felhőzet, remélem, hogy mindenhol jó ízitek majd magatokat! Borús idő ellenére is itt a Super DJ rádión, én DJ Csabi vagyok! Megkezdjük ez a bizonyos zenei kavalkádot, tudjátok, hogy szoktuk. Múlt héten sajnos nem tudtam jönni hozzátok adásba, egy kis bulit kellett tartanom. De most itt vagyok, így vele csapunk a lecsóba, ígérem nektek. Holnapunk címe www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, emlékeket ébresztünk nektek. Fantasztikus arany Viber számunk pedig 2036745995995-ös, ide várom az üziket. Ha van kedvetek, írjátok be nekem, hogy mit főztök, mit csörögykintetek. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, munkával lévőknek, melóban lévőknek kitartást kívánok. Mi a jó zenéken majd feldobom a napotokat. Igyekszem, ígérem. És ami elsőként szólt nekünk a Reggae to Sunshine és a Jumbo Sound Mike Ray remix szépen 2022-ből. És hát úgy látszik, itt van velünk Encsike, ő volt a leggyorsabb. Szia, Encsike, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk, szia DJ Csabi, sziasztok, szuperek, Encsike jellé, pipa. Gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek is, kellemezzen a hallgatás hétvégét, lazulást. Neked pedig jó olást kívánok, üdv minden kedves estére hallgatónak. Ebben a nem túl szép időben pusztjuk a Encsike. Köszönjük szépen Encsikének. Jumbo. Gyerekek, de sokat pörgettem ezt is. És persze pörgetjük a slágereket nektek. Ami a csövön kifé, tudjátok.

0: másik mivel is készültem, gyerekek, hát semmivel. Tudjátok, úgy, hogy szoktuk nálam, úszunk az árral. Hát én azt kívánom nektek, hogy finomakat főzzetek, érezzétek jól magatokat. Következő zenénk szintén egy sláger lesz, tudjátok, zenei kavalkád, minden, amit sláger. Egészen a 80-as évektől napjaink zenéig. Következő zenénk Positive Connection, és 2021-ből Abracadabra, akkor kicsit varázsoljunk.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu

És ismételtem, várva itt van velünk kedves Bozóki László és Jászárok Szállásó. Hello, hello, Lacikám nagy pacsi nektek. Hello, Csabi, hello, szuperek. Jászárok Szálláson még a nap is kisütött. Ez az, Lacikám, így kell ezt. Így most már ragyog a szívem, mint a nap, mert itt van minden, ami kell vasárnap, a délelőtt a zenei kavalkát Csabival, napsütés. Most már szeretném, ha lejátszanád. Ragyog a szívem, mint a nap felvételt. Bozóki László, megnézem, Lacikám, kérésedet. Igen, ugye szoktatok kérni, szoktátok dobni a műsort a zenei kérésekkel. Igyekszem majd teljesíteni. Ugye nem tudom lejátszani, akkor előre elnézést kérek, hát nem minden zene van, mert nekem se.

van, így van, útközben is feletek vagyunk. Hogyha éppen utaztok, akkor nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Nem mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. A múlt héten mi is ugye mentünk az M7-esen is. Hát bizony belekeveredtünk egy kis balesetbe. Jó kis araszolgatás volt egy fél óráig. Rá Istennek semmi komoly nem volt ott a helyszínen.

És ismételten Vibe-özenet itt van velünk a mi lovász Karcsink is. Hello, hello, Kareszkám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Hello, Csobi király, hello, szuperek, Soroksály jelenkezik. Szép vasárnapi napot és jó adást kívánok. Kis túlórával pótolhatod a múlt vasárnapot. Köszönöm szépen, Kareszkám. Vettem a szavazatot. Már nem néztem még az adástervet, majd mindjárt belekukkantunk. Köszönöm szépen, és érezd nagyon jól magad, egy nagy pacsi.

ő pedig már nem más, mint a fantasztikus Regina 1997-ből, és a Day by Day Latin Dream remixben. Hát akkor kavargassátok, pucolgassátok, évezzétek a zenét.

ismételten vibe üzenet. Gyűlik a banda, gyerekek. Jól van, jól van. Itt van velünk Pútya Lajos. Hello, hello, Lajoskám. Azt hitte nekem kellemes szép vasárnapot, DJ Jövő. Köszönöm szépen, Lajoskám. Viszont kívánom nektek is. Érezzétek szuperül magatokat.

0: És ismételten Viber, itt van velünket Csemő City is. Hát név nincsen, csak telefonszám. Hello, hello, sziasztok! Hello, Csabi, szuper, hogy ismét pörgeted a legjobb zenéket. Csemő City jelen van. Hallgatunk, de még sűrűbben be fogsz majd ugrani. Túról a szavazat, elindult Pacsi. És közben-közben rengeteg piros szívet küldtek. Nagyon szépen köszönöm nektek. Nagy Pacsi Csemő City, de... Nem tudom, kedves Bozóki László, melyik dalra gondolt. Én megtaláltam azt, hogy ragyog a szívem, mint a nap Mohamed Fatimától. Milyen kedves Lacikám, erre gondoltál? Hát akkor Regino után megyünk tovább Mohamed Fatimával, és ragyog a szívem, mint a nap. Milyen mindenki szíve ragyog. Nem másra jó illattól a konyhába, ugye?
1: Dreams are closer than you think. You realize that when you lose them. Never let them escape, 'cause time is flying.
2: A mikrofonnál és a lemezjátszóknál.

gyerekek, hagyjuk, hogy elingasson bennünket a dallam. A jó kis üdítő, amit kortyolgatunk, ugye ebédfőtés közben. Mindenki arra gondol, amire akar. Egy perce. Itt van velünk kedves Béni. Hello, hello, Béni, sziasztok! Szia, mi Csabi huszárunk, köszönöm szépen, légy szíves, beszélj nekünk a júliusi lakapszállású bulibor, mert pankámmal megyünk, már tervezzük néve ellátott pólókat, Béni. Kedves Bénikém, ugye július 20.

Jön a Machine Papa González és a Bombolé. Sziasztok Béni kérdéséhez visszatérve. Super DJ Rádió találkozó, ugye Jakab szálláson lesz az Aero Hotelban. Július 24-25-26-án. Jó kis hely, érdemes eljönnötök. Nagyobb bulizhattok a Super DJ Rádió műsorvezetőivel.

kedves Bodóki László is megírta. Igen, erre gondoltam, Digi Csabi nagyon szuper vagy, csapjál lecsóba egészen 13 óráig. Köszi a dalt, nagyon szívesen, Lacikám. Érezzétek jó továbbra is magatokat.

most ismételten vibe-özhet, itt van velünk a mi kedves kasszap Timink. Szia, szia Timikém, jó reggelt kívánok! Látom felé Betté, szia drága Csabi, üdv minden kedves hallgatónak, köszönjük szépen néked is! Érezd nagyon jól magad, de

kedves hallgatók, erre a zenére szoktam mondani, hogy jó kis segrázó, poporázó zene. De van kedvetek, akkor táncolhattok is, persze. Persze, hogyha nem ezerrel főztök. Hát szerintem akkor is lehet ám. Hiszen a zene ugye megmozgatjám az embert. Engem is itt a pult elől koptatom a szőnyegemet. Itt van velünk egy Strong Ricsi is. Hello, hello, Ricsikém. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk Ricsi. Szia, Csabi, figyelek ma is. Jó hétvégét mindenkinek. Köszönjük, Ricsikém, a Brooklyn királyunk.

Kedves hallgatók, remélem a következő zenére pedig arára rétyintetek adnak a bizonyos bográcsnak, ha éppen bográcsosztok, grilleztek, meg a gáztűzhelynek, csavarjátok oda. Ékedik hozzánk a jégember Ice MC, nagyszerű Maxi zenéje, Music for Money, mert a money mindig kell, ugye?

kedves hallgatók! Nem tudom, ki néventek már a felül, nálam már itt a bőröm süti a napsugár. Kisütött a napocska, ez az. Kedves Bozó Kirászó vittes üzenete következik. Küldjünk valami dalt Kaszab Timinek. Még el nem megy a boltba. Lacikám, akkor következő szóljon Timinek kérdésedre. És persze mindenket, de szuper DJ rádió hallgatónak. Nagyon-nagyon szuper, őjjelzétek magatokat. Nagyon jót nevettem, gyerekek. És persze, tudjátok, a BPM-ek sem hiányozhatnak majd a mai műsorból. Szépen emelem őket. Tudjátok, egy kicsit hol gyorsan, egy kicsit hol lassan.

És itt van velünk a mi kedves Mariannánk is. Szia-szia Marianna Dócról! Üdvözöllek benneteket! Szia Csabi Dóc jelen, sül a hurka, a kolbász és tölt krumplival. Hú, gyerekek, az nagyon-nagyon finom jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül, kedves Marianna! Én nagy pacsi Dócra, hajrá Dóc! Éppen még a jégember után megyünk tovább. Aki azt érdekelte nekünk, hogy mindig kell a mani, hogy jó, ha van a mani, tudjátok, nem boldogít, csak jó, ha van. Akkor egy kicsit frissítem a zenei emlékeket. Ő pedig nem lesz más, mint Ina, Sean Paul közöse, az Up. Shabba Balkan Dance Remixben 2022-ből.

és itt van velünk Szólád is, a Hudák család. Szia, szia, Gyökém, üdvözöllek benneteket, szia, drága Csabi, Hudák család jelen, mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, és azt írta nekem túlról a megszavazva, köszönöm szépen, Ircsikém, tőled is a szavadatot, nagyon szépen köszönjük még egyszer a retro bulit, nagyon jó volt, egy nagyon lelés, puszi az egész családnak, Gyökém, én köszönöm nektek a meghívást, fantasztikus szervezés, tehát szerintem nagyon nagyot mentünk, köszönöm szépen mindenkinek ott Szóládon. Jó kis buli volt, az tuti. A gyerekek fél négykor csuktam el a cuccost. El voltunk mind a befőtt. Még egyszer köszönöm szépen nektek. A szállást is köszönjük, meg a finom kajcsikat is.

0: következő dalunk pedig egy elfeledett dal, hát nem tudom ki ismeri, ki nem, kedves hallgatók. Ő nem más, mint a fantasztikus Farsányi Levente. És egy ilyen hétvégére való zene, a címe is ez, hétvégére. Hát akkor szóljon nektek, hogy mindenütt is finom legyen, minden is. Jó, meg azt mondtam. Na figyelj, szuper.
1: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
2: Yeah, yeah, yeah. Straight up.

bizony, sokszor ugye elhúznánk hétvégén két napra, de nem tehetjük meg. Tegnap is kedves hallgatók, egész nap gipszkartonoztam. Most pedig jön egy ismerős együttes, őket úgy hívják Erotik. Zenéjük címe pedig Onoszi Nikki. Szerintem ezt a dalt se sűrű halljátok. Ha igen, akkor tévedtem.

ismételten Vibe üzenetkedős Bozóki Lászlótól. Ezt a hétvégi dalt most hallom először, de nagyon jól eső hallásra, ki az előadója. Bozóki László, Harsányi Levente. És látjátok, ezért érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, hiszen hallhattok ritkán hallott zenéket is. Néha-néha ugye eszünkbe jut a kollégákkal.

újabb Viber üzenet, kedves Kassa Timitől, Duóra még egy szavazat. Timika, nagyon szépen köszönöm. Megnézem, majd belekukkantok az adástervbe, ígérem.

És itt van a kedves Marianna is. Szia, szia Marianna! Azt hitte, nekem szeretnék kéne egy számot a tejfölös hajú barátunktól. A Maria számát köszönjük szépen. Hát persze, hogy a Mariát, ugye mi más? Megnézzen, kedves Marianna, persze, a Scootert sem hagyjuk ki majd, egy picit még egy később lesz. Bejönni fog hozzánk egy úriember, egy nagy ikona 90-es évekből. És persze még a mai napig is aktív, svájci emberről beszélek, úriemberről, akit úgy hívnak, hogy DJ Bobo, de kicsit segített neki Varét ezúttal. A daluk címe pedig Jó velünk, Tomi, akkor a zene lesz, gyerekek. Hát szerintem erre a kaják is gyorsabban megfőnek majd, és a medés gyorsabban telik, remélem.

Robert, és Béni pedig azt kérdezi tőlem üzenetben, szia, van valami program terve a bulival kapcsolatban, és Bénikém, semmi terve, csak zene. El kell jönni erre a szuper helyre, és szuperül érezni magatokat, táncolni. Tehát pancsizni is van egy nagy berence. Van bowling pálya, van csocsó.

van velünk az Izsor Család is Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok Istikém! Gyönyörű vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi! Az Izsor Család már vár téged! Jöhetnek a szuper muzsikák, csodás napot mindenkinek! Köszönjük szépen Istikém! Nektek is hasonló jókat kívánok! És persze a nagy pacsi, tudod, hogy csak úgy csattanjon! Hogy csak úgy csattanjon!

És ismételten Vibe-el, kedves Pozóki László azt írta nekem, tévés rádió műsorban, egy Alsányi Levente? Igen, így van, kedves Sacikám. No, is hallom, még itt van Kaszat Timi, remélem belül marad 13 óráig. Nem megy a boltba. Hát reméljük, Laci. Hát én biztos nem megyek sehova, gyerekek.

Kedves Kaszok Timi is megírta a mai menüt. Magulyás leves, csirkemell, sürkrumpli. Ó, kedves Timikém, az nagyon finom lesz, jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. És szeretnék én egy jó pörgő szenét, most rám bízza. Hát akkor Timikém, következő szerintem biztos a jó pörgős lesz. 135 BPM-en fog forogni. Még közel nem más tőle, mint Bang Bang. Featuring Conchita.

bizony-bizony sokat elhangzott ugye első diszkóba. Bang Bang Night. Kedves Encsika újabb regénye. Gyerekek, nagy levegő. Jaj, Csabi, puszika mindenkinek. És az egész utca leadta a túlról a szabadatot. Hiszen mindenki hallja itt az SD-et, hiszen Reszel Pici is megénekelt, hogy szól a rádió. Így van, kedves Encsikém. Csak azt felejtett el hozzátenni, hogy a Super DJ rádió túlróla megszavazza a pusztjuka Encsike. Hát így van, kedves Encsike, akkor még nem volt Super DJ rádió. És hát remélem, kedves hallgatók, mindenki felpiccintette azt a bizonyos hangerő gombot.

is ismételten kedves Marianna, szia Csabi, szeretnénk kérni egy számot a legjobb barátainak, boldog születésnapot Andrásnak, kívánunk Sanyi és Marianna Dócról. Kedves András, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neked a Super DJ Rádió stávja nevében is. A most következő dalunk, kedves hallgató, pedig egy kis emléki ébresztés, egy kis hazai. A címe is az egy kis házi. Itt megint mindenki arra gondol, amire akar, ugye? Nem vagyok iskolás, de mégis van házim. Ó, azok a 90-es évek. Mindjárt feláll rajtam a szőre. Egy kicsit pörgősebbre veszük a figurát itt a Super DJ Rádion DJ Csabival. Remélem már 10 óra 53 perckor mindenki felébredt. Akinek rövid volt az éjszaka, annak is, ugye? De miért is?

Kedves kaszatömi, újabb üzenet a gyerekek. Kedves mozókirászó, ha megjártam a boltot, BBB. Ja, mint a Pannon GSM reklám, ugye BBB.

0: van az igazság.
1: Van velünk kedves Andis is Viberünkön. Szia, szia Andiskán, nagy pacsi nektek. Üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, sziasztok, szuperek. Andis jelen Kecskemétről. Nálunk ma kacsaleves rántotta a kumplipüré készül, gyerekek, ez az, hagy folyjon a műsorvezető nyála. Szép vasárnapot mindenkinek, Csabi várjuk, majd a szkútert, pacsi, hajrá, kaptam képet is. Köszönöm szépen, Andis. Imádás 1500-zal. Ú, gyerekek, ezek a képek. Rántott húsi uborka. Csiguszleves. Jaj. Szívembe hatoltál, Andis.
0: Szól a boros, bocskos, songok,

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked
1: zenélünk. Jön el másünk DJ Alligator. Featuring Jake Invide. You keep me hanging on. Akkor a zene, gyerekek, de szeressem. Itt van velünk kedves Kokó Kovács László. Hello, hello, Lacikám, nagy pacsi nektek, pacsi Csabikám, úgy mindenkinek. Műsorból közepette is töltött. Kápi füstölt csülökkel tolom, de már egy fél órája. Majdnem szépen a kezemben formázni való Kápi induló zenétől. Most sikerült szülibomba megünnepelni. Lacikámban nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. És kedves egészséged, jó kis italocska az. Szoktam mondani, finom, vagyok, mácsi. Wow, wow, wow.

0: cry. I make you feel like an angel with roots, your wings clipping. You trip, stumbling, but you might slip. This is the only road that you let.
1: Itt van velünk kedves Korrál Gabi, sakapszállásról, vagy szabadszállásról. Bocsánat, hello, Gabikám, nagypacsi nektek is. Szép reggel, Csabi, mindenkinek jó zenehallgatást kívánok, szabadszállásról jelentkezem. Jelenléti kipipálva, aláírva, lepecsételve. Ez nagyon-nagyon jó magad.

bizony-bizony nem csalás, nem ámítás, ez a Super DJ Rádió. Veletek van a nap 24 órájában. Itt van velünk kedves Pelle Sándor is, szia, szia Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Nagy szeretettel, szia Csobi vezér, huszár. Köszönöm szépen, micsoda jelző. Szép vasárnapot, minden szuper, nek le tudnál pörgetni nekem. Ez Storm the Ford, köszönöm a kapitányom. Kedves Sanyikám, hogyha még egy előadót is írsz, akkor megkönnyíteni a helyzetemet. Nagy pacsi, nektek is érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Mi pedig megyünk tovább Marianna elmaradt kérésével, egy kis Máriával. Ez, hogy nem lesz más. Scooter, de ezúttal kicsi segített neki. Dicky Lou lesz. Jó hangja van a csávónak, majd mindjárt meghalljátok.

Itt van velem Faterom, Bodor József is Viberünkön. Szia, szia, Fater, nagy puszi ölelés teked. Szia, Csabi. Egy nagy ölelés neked is. Szeretnék kérni egy Csepregi Éva számot. Megnézem, kedves Fater. Nem egy a gyorsbok és utána majd eljtadunk itt egy picit a kéréseknek is, kedves hallgatók. Adástelben meg mindjárt beleugrok, belenézek. Utána valaki.

kedves Budóki László, hogy szeretek én, Majkától 90-es években mindenki táncol. Megnézem, kedves Lacikám, mint az elég mondottam, hogy helyt adunk itt a kéréseknek, és egy picit türelmet kérek szépen tőletek.

kedves Mariannáéknek pedig azt írtál nekem, kaptam egy képet a Hurkincáról, Dumpi még fő, a kedves Marianna a jó zenékre, meg főnek azok is. Meg a scooterre, ugye? De most kedves hallgatók, a következő nem scooter lesz, majd a utána lévő lesz egy scooter. Hát bevarázsolok nektek ide egy zenét, ami egyenesen 2026-ból érkezik hozzátok. Nem tudom, ki hallotta, ki nem. A címe csak annyi, Anzwei Partizán, na figyelj Partizán. Trance Rave Remixben. Mindjárt pezsög a vérem. Remélem nektek is majd.

0: kedves kollega Gabi pedig azt írta, majd ott lesz Jakab szálláson. Nagyszerű Gabikán várunk sok szeretettel. Na figyelj, szuper biztonság, jöveket bekapcsolni 1000-rel. Hát jön valami olyan, de olyan nektek.
1: Guten Abend. Allgemeine Verkehrskontrolle. Fahrzeugpapiere, Führerschein. Haben Sie Alkohol getrunken?
0: Azaz.

tudjátok, a One Kex Sex, ugye? Kedves Kokó Kovács László pedig azt hitte, hogy annyira mennék a Thalia, júliusban lesz sajna, pont akkor 10 napos művészetek völgye, és hát ott 30 éve már helyem. Ott van 30 éve már a helyem, annyira mennék, de még meglátom, visszaugrom egy kicsit. A cikán meglátod, meglátod. Nekem is függőbe van. Velünk kedves Csoki Zsolti, hello, hello Zsoltikám, sziasztok! Szia Csabi, sziasztok, szuperek! Felső Tárkány jelen! Nagy pacsi nektek, Felső Tárkány, Zsoltikám!

Kedves Pelle Sándor meg is írta az előadót. Kedves Anyikám, nagyon sajnálom, sajnos nekem ez az inkem meg. Soljon majd neked a következő, hogy hát is jó lesz. Legközelebb meg majd beszerzem a zenét, amit írtál. Köszönöm szépen neked! És akkor egy Scooter még szerintem belefér a mai műsorban, hiszen tudjátok, ebből mindig kettő kell, de bevarázsoltam még egy Unsigned Partizánt. Ha majd egy kicsit a 150 BPM emelünk 180-ra. És jön egy nagyszerű zenéjük, amely nem lesz más, in the back in the UK, originál verziómban, itt a Super DJ Rádión.

van velünk kedves vízes Gyuszi is, Madarasról. Szia, szia Gyuszikám, üdvözöllek titeket is. Sziasztok, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, Üv Csabi, a víz legyen veletek. Most volt víz, esett rendesen, Madaras 75 mm. Kedves Gyuszikám kellett is már bizony-bizony a földekre. Ilyen kenyír, ugye?

0: ismételten Vibe üzenet, itt van minket és Varga József. Hello, hello Józsikám, sziasztok, hatalmas üdvözletem nektek is. Szia, szia Csabi, jó adit, Kóta jelen, hadd csörögjön, kaptam egy képet is. Micsoda hifitusz gyerekek. Kedves Józsikám, az ott beindul, menjezetet esik vigyázni.
1: Still on the case. Hold tight, crew. Together, no one can stop us now.
2: A mikrofonnál és a lemezjátszóknál DJ Csabi.
0: I wanna check the microphone. OG. Kaptam egy képet is az autótól. Hiszem, ott szól a zene, ha jól látom. Ez a Lajoskám nagyon jó. Utóbb meg tessék vigyázni magatokra. Következő zenén, kedves hallgatók, kedves faterom kérésére érkezik, aki ő is szerintem főzőcskézik. Csepregével számot szeretne kérni. Jó, kedves fater, szóljon kérésedre itt mindenkinek a Super DJ Rádion. A bizonyos Neoton Família és egy kedvenc zeném tőlük, gyerekek, a nyár van. Mindjárt jön a cápa, figyelj!

Mafia egyszerre. Ajajaj! Napsütésben! Figyelj! Énekemmel! Kort jobban bírjátok, ugye?

ismételten Vibe-ot, itt van velünk kedves Messi. Hello, hello Messi, sziasztok, szia Csabi, jó orrás, Pest vegye füle, szétabort mindenkinek üdvözlet, a villa lakóknak a Messi távolról, Messi, köszönjük szépen neked!

Bocsi, itt van velünk kedves Geringen Norbert is. Szia, szia Norbikám, titeket is nagy szeretettel üdvözöllek. Szia Csabi, lapozgattam a csatornák közt, és meghallottalak, hát maradok. Zúzzad neki érsek, ha a jelen van. Köszönöm szépen Norbikám, nagyon megtisztelő vagy, köszönöm neked, szép napot. Neked is jó adit, köszönöm, viszont kívánom én is neked. Hatalmas üzenetek záporoznak ismét a Super DJ Rádion. Köszönjük nektek!

Következő Viber üzenetünk nincsen, csak egy telefonszám. Szia Csabi, mi? Ilmenauból jelen. Mai ebéd, páros zöldség, sült hal, desszertek, panna kotta. Nagyon jó zenék, örömmel hallgatom. Köszönjük szépen nektek. Érezzétek tovább is nagyon-nagyon jól magatokat. Most pedig tovább megyünk egy kérésre, amit kedves Bozóki László kért. Azt a bizonyos Majka zenét is, hogy mindenki táncol a 90-es években. Hát akkor táncoljunk.

Hát bizony-bizony néha nem éltettünk, mikor másra felébettünk, ugye. Volt, amikor gyerekek úgy volt, hogy elmentem 5000 forinttal, aztán 12-vel mentem haza, hogy a viharba, azt nem tudom. Itt van velünk kedves Kollár Gabi, hello, hello, Gabikám, ismételtem. Madarasra üzenném, szeretnék vele találkozni. Ott laknak keresztlányomék. Azért nem mindegy, hogy hol találkozunk egy szuperrel. Kedves Gabikám.

kedves Tovács Karcsi is írja, remélem, hogy ott leszel Csabi király júliusban, ezt nem szabad kijönni több okból sem. Karcsikám, nekem még kétség ez az ott léten, de igyekszem, majd igyekszem.

0: Kedves hallgatók, egy pici türelmet kérek szépen a Viberezőktől, nagyon-nagyon behavazódtam, igyekszek, ígérem. Itt van valamint kedves Reisinger, Misi, szia, Misikém, üdvözletem nektek, szia DJ Csabi Scooterből, akár több is kell, mind jó időből, üdv mindenkinek, Misi, Neo is 220 felett, és a Misikám nagypacsi nektek.
1: Ki erős volt, aki megivott egy gin tonikot, egy hiszen. Jaj, Istenem, a borsodi fiatalság, de a legszörnyűbb az volt az egészben, azaz bizony, hogy még jól is éreztük magunkat, bizony, na mindegy.
0: Hát igen, milyen szörnyű volt, ugye, jól éreztük magunkat. Most is mindenki jó ízi magát. Kedves Varga József újabb üzenete, semmi baj nincs a hangoddal, itt a párom is. Nagyon szereti a Super DJ rádiót, üdvözöl téged, kaptam egy képet is. Hello, hello. És köszönöm szépen. Kedves hallgatók, lehet ám terjeszteni a Super DJ rádiót megosztásokkal. Szóljatok ismerősöknek, rokonoknak, barátoknak. Mondjátok nektek, hogy találtatok egy szuper rádiót, amely szuper zenéket teker nektek a nap 24 órájában. Következő zenénk pedig, hát nem semmi lesz, gyerekek. A dátum egész pontosan 2005. Az előadó pedig Swap. És érkezik hozzánk egy icipici kis egér, na figyelj csak! Bizony, Mexikóba található.
2: Suddenly, I hear the plaintive cry of a young Mexican girl.

Kedves Kató Timi, szeretnék én egy jó bestiák számot megnézem, Timikéme. És itt van velünk Kovácsné, Szatmárika és Tipcsi, hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek is, hatalmas pacsi. Szia Csabi, sziasztok, szuperek, csodás napot ezen a szeles vasárnapon. Tipcsinek utólag szülinapjára kérném, megvan neked Deep in Love-ot, nincs akkor meg rád bízom, puszi nektek Erika és Tipcsi. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok utólag is nektek, és kedves Tipcsinek, érezzétek jó magatokat.

0: bizony-bizony ő volt Speedy González, a mexikói vadnyugat leggyorsabb erre, ugye ki szereti a tekilát. Megyünk tovább, Baby Sisters és a szerező testem, kedves Kossuth Timi kérésére szóljon itt a Super DJ Rádión.
1: Testem baby, végtelen maraton,
0: átad. Ezt énekelt, amikor dolgozott.
1: Minden mozdulatom, táncot jár az
0: én. Jó kis serkentőzene, azt tudi. Melóba, ugye?

És akkor a BB Sisters a három gázja után nekem is egy, volt egy poszterem a fatalaságnál a szekrényem öltöző szekrényébe feltéve. Legyünk tovább, kedves Kovácsék, Szatmár Erika és Tipcsi kérésével. Jöjjön Morinától, Tommy Baxtertől a Deep in Love, remélem, hogy erre gondoltatok.

ismét Vibe üzenet, itt van linkedves Méder Árpi és kedves családja, hello, hello Árpikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, küldeném neked is minden szupernek sok szeretettel Asztrádától. Egy zenét belőle csak egy van Csabi, köszönjük szépen. Árpikám, nagyon-nagyon nagy tiszteletem nektek. Megnézem a kért zenét, mert a zenét nem ígérem nektek, de nézzük valamit Asztrádától. Érezzétek jó magatokat továbbra is, aki pedig most kapcsolódott be a műsorba, meg pedig szeretném elmondani. Ismételten nagyon-nagyon sokan kértétek a túlórát, és hát nincs mit tenni. De evezőkkel nem lehet fület várni, mert azt is le kéne már. De maradok még veletek 13 óráig. Aztán a héten én is nagyon-nagyon sokat dolgoztam, tegnap is végig dolgoztam az egész napot. Muszáj egy kicsit lazítani. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Azután pedig érkezik hozzátok DJ Simon. És persze DJ Suci is jön 15-től 18-ig. Mikor kedves Zsolti veszi át a keverőpultot és a mikrofont. 18-tól 20-ig, utána pedig érkezik Live Band 8-tól 10-ig. Tartsatok velünk!

Kedves Bozóki László is azt hitte nekem, köszi a dal, Super DJ Rádió valóban emlékeket ébreszt. Most már van egy kérdésem. Most már csak egy kérdésem van, bocsánat, lesz D-ben, túlra induló lacikám, lesz, bizony lesz. Köszönöm neked is. Kedves Kokó Kovács László is írja, ó Csabikám, most streameltem, Divi is van, wow, akkor kérném a Diundisunt, és a Tubidubidubot, nem akkor a Vinafinat Kajót, azt hittem, kisegére, hogy HL Kontomához. Köszönöm szépen, Lacikám. Na figyelj, szuper, megyünk tovább Asszádával, és a Just Another Day. Még egy kicsit felpörgünk így ebéd előtt, jobban essen az ebéd.

itt van velünk kedves Gábor Bálint, és szia-szia Bálint, üdvözöllek benneteket, szia DJ Csabi, szuper zenét, nagyon szép, kellemes vasárnapot neked és mindenkinek, külön küldenék egy zenét Messinek, aki Messinek is villalakó, és minden villalakónak táncival lustizunk, köszönöm Üv Gábor Németországban, és köszönöm Gabikám, szóljon neki is akkor ez a zene, és persze egy nagy pacsi, érezzétek jó magatokat. Patarom neked is nagyon-nagyon szívesen.

percre, remélem, kedves hallgatók, ugye ez a bizonyos hangerő felemelés már mindenhol megtörtént, és mindenhol. Innom kell egy kávét, hogy jobban bírjam. 13 óráig, gyerekek.

is itt van még velünk, szintén kedves Zsigovics Sándor továbbra is. Szia Csabi, szeretnék kérni egy számot a Cosmix házban, mekkora kérés Sándor? Örömmel teljesítem, Kaszkáda után. Érezzétek továbbra is nagyon-nagyon jól magatokat.

És mint az elébb említettem, érkezik hozzánk Cascada, egy kicsit segít neki DJ Clubbingben. És Beatrix Delgado, micsoda közös, figyelj csak! Nagyon-nagyon szeretem az ilyen zenéket, mert nagyszerű párosok alkotják, nagyszerű énekesek,

És egy újabb vibe jön, szia, Sándor falváról András jelenkezik, nagyon jó zene, feleségemnek házassági évfordulóra szeretném kínni Rúzsa Magdiról az Én Hozzám című számot, előre is köszönöm, megnézem, kedves András, Zószól nemrég köszöntötte szülinapom alkalmában, nagyon köszönöm nekik, imádom őket. Kedves András, neked is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, a számot nem ígérem neked, de nézzünk valamit Rúzsa Magditól. Kicsi Krubinben pedig ismeritek, ő a kopasz szemveges bácsi, tudjátok, a Masterboyból. És ilyen nagyon nagy zenéket hozott létre. Nagyon szeretem a zenét. Mint a Masterboyt, még az is lesz szerintem 13 óráig.

Hát bizony. Kalivan Erusion. Mekkora zene, gyerekek. Itt van kedves is a család újból. A szuper műsorait egy nagy székely pacsi is ölel is. Köszi. Nagyon szívesen Istikém. Nagy minden tiszteletem a tiétek. Gyerekek, akkor a piros szívet küldött, hogy mindjárt kibukik ide a képernyőre. Köszönöm nektek. Na Istenem, de jó esik. Kedves Kollár Gabi, szeretnék én egy zenét, Gabikám. Picit türelmet kérek, szépen nagyon összesokosodtunk. Náksi is Brunnertől, csak az egy nap van. Köszi előre is, megnézem.

itt van velünk kedves Kökény Ádám is. Hello, hello, Árdikám, sziasztok, ahogy szavasz, Csabesz! Ebéd előtt kisüsti mellé. Gyenes barátomnak dobjál már fel van jó pörgő zenét. Szét napot! Kedves Árdikám, figyelj! 170 BPM-en érkezik hozzánk. Happy Révet és a Dance Posse in the Rain. Kicsit megőrült most DJ Csabi, gyerekek.

kedves Méder Ápi is megköszönte a zenét, Árpikám, nagyon-nagyon szívesen. Én is mondottam az elébe, hogy 13 óráig vagyok veletek. Addig még sok sláger bele fog férni, és remélem a kajával is készen lesztek. Sütemény sütőknek pedig maradok 13 óráig.

kedves Varga, jó hogy is híre, jó, de jó, hogy maradsz, köszönjük szépen! Kedvencem a Masterboy és a Fun Factory, hát nekem is kedves Józsikám, ez egy nagy kedvencem a Masterboy. És szerintem sokunknak, akik ezt a rádiót hallgatják,

hát bizony, hogy Rúzsa Magdi is megkapta a Kossuth díjat, hát szerintem megérdemelte, nagyon jó, szép hangja van neki. Kedves Kassza Tibi, szeretett volna kéne egy Rúzsa Magdi számot, Timikém, akkor neked is szóljon.

kedves András megköszönte a zenét, Andriskán, nagyon szívesen, nektek pedig boldog-boldog hosszú éveket kívánok nektek továbbra is. Kedves Vizes Gyuszi újabb üzenete, Ések Halmára Jeninger Norbertnak. Rád bízom egy jó csapatos, köszönöm, meg lesz Gyuszikám.

0: A következő percekben majd egy kicsit átmegyünk latinba. Hiszen zenei kolokát, tudjátok, a fajta stílus.
1: Super DJ Rádió.

tüzes vizet, Gyuszi pedig azt hívta nekem, Pacsi, Norbi, gyere madaras, iszunk egy tüzes vizet. Hajrá, Gyuszikám, hajrá! Kis sóval és citrommal, ugye? Kedves Norbi pedig üzeni, kedves Gyuszinak, köszönöm szépen a muzsikát, vizet Gyuszinak, itt most a fújjuk a levest. Így kell ez, gyerekek, így kell ez. Ez a döfi nekem, mikor ilyen jó ízitek magatokat. Na, széttáncolom a szőnyeget. Na gyere, szuper!

Pét András újabb üzenete Viberünkön, amelynek száma 2630-70-45-95-95-5-ös. Puszi Sanyiéknak Dócra, innentől kezdve csak téged hallgatunk, imádunk. Köszönöm szépen, kedves Sándor! Hallgassátok a Super DJ Rádiót! Minden tiszteletem a tiétek, köszönjük szépen!

Kedves Tovász Kacsi pedig azt, hogy a táncol csak Csabi király, mert júliusban kapsz egy újat, csak küldöm életet. Köszönöm szépen, Karesz, nagypacsi neked, a vídja még.

És itt van velünk kedves Rita is, szia Rita, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szép jó napot Csabi, üdv a Super DJ rádió hallgatónak. Miskolc jelenkezik, szeretnék egy jó kis pörgő zenét kérni a csapatnak. Köszönjük szépen nektek ezt a négy napot, jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Köszönet nektek Csacsa, Gabi, Lajos, Csanád, Házi és Rita. Az éjjel nem érhet véget, ugye Ridus? Érezzétek jó magatokat, és köszönöm, hogy itt vagytok velünk.

És kedves hallgatók, úgy látom, hogy lassan-lassan egymáshoz simulnak a mutatók. Is tegyétek ezt, jó érzitek magatokat, meg lehet fogni anyut. És mindenkinek nagyon-nagyon kellemes jó étvágyat kívánok az elkészült ebédhez. Aki meg még főzi, rottyantja, ennél még itt a Super DJ Rádió. 13-on meg sem állunk. Toljuk tovább, mint a lobó bicikli, tudjátok. A túlóra indulóval.

0: most figyelj, szuper! Na ki tudja a szöveget? Mindenki, ugye?
1: Ma együtt bulizunk,
0: mert együtt akarunk.
1: Ha mindenkinek jó a kedve,
0: tovább túlórázunk.

kedves Varga Józsefnek is lenne még itt egy kérése, ha megkérek szépen, akkor leadod nekem. Józsikám, megnézzük, megnézzük. Bele fog férni szerintem. Kaptam egy képet is kedves Józsiéktól, hogy ott megvan ám terítve rendesen. Jó itt vágyott hozzá. Kellemes szórakozást kívánok továbbra is mindenkinek, aki pedig ment délután dolgozjon a kitartást a melóban. Eljelen minél hamarabb. Úton is vigyázzatok magatokra.

0: még azt, hogy a kedves Varga Józsi folyamatban van a főzés barátom, jó hideg sör mellett, így kell lesz Józsikám. A kedves hallgató nálunk is már egy kicsit kezd itt melegedni a stúdióban, nyitottam ablakot, el küldeni a kajákat fénypostával. Táncoljunk, táncoljunk! Így bulizunk tovább.
1: Ma együtt bulizunk, mert együtt akarunk. Ha mindenkinek jó a kedve, tovább maradunk.
0: Én tovább egy olyan zenével, mit szerintem kedves Lovász Karcsi biztosan nagyon szeret, szerintem ti is. Egy nagy ember, Tiesto és a Lidl Industry. Jó kis ebédhez való zene. Egy kis trance blokk itt a Super DJ Rádion, figyelj!
1: Táncoljunk át az éjszakát. Repüljünk el együtt most a dallamokon át. Ma együtt bulizunk.
2: Hungarian Web Radio Station Super DJ Radio.
0: Jaj, de szeressem. Kedves Józsi pedig azt írja, hogy hála Istennek, holnap csak délutánra megyünk dolgozni, Hübner. Hát az jó, az jó. Én délelőtre. For I am reggeli 5 óra.

kedves Marianné, szeretnék én is egy számot Sándor falvi barátainak, Szilvi, András, Sanyi, Marianna, Dócról. Né, naná. Köszönöm, kedves Marianna. Tudom, hogy mire gondolsz, Vajkom Dios szerintem. Ja, meg is nézzük. Persze, kedves Lovász Kocsi, jajjaj, bizony, látom már, kérnem sem kell. És van tiasztó imádás éte Csabi király. Nagyon szívesen, kedves Karesz. A jó kis kajáló zene, nem? Én is bekajáltam itt egy kávét, kedvesem, beküldte ide a stúdióba. Köszönöm szépen neki. Tovább vírja még a zenégetést, ugye 13 óráig.

0: Most! A Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
1: Ez a része meg idegrázós, tudjátok?

is itt van velünk, kedves Kő Martens is. Hello, hello, Alteszkám, sziasztok! Szia Csabikám, hallom, megy a túlról a nagy pacsi buszantás mindenkinek. Nagyon szívesen, kedves Alteszkám, és köszönjük, hogy itt vagy, neked is egy nagy pacsi. Látom, neked is megy ott a DJ-zés. Csak így tovább, csak így tovább. Éppen a múlt hét szombaton, gyerekek, jött hozzám egy kis rác. Azt mondja, hello, mondom, szia. Jó, azért nem volt olyan kicsi. Igen, ő szeretné megtanulni ezt a úgymond zenélgetést. Kérdezgetett a dolgokat, nagyon-nagyon cuki volt egyébként. Hát mondom neki, hogyha itt laknánk, akkor szívesen beavatnálak a dolgokba. Mondjuk úgy szokták mondani, hogy a jó pap is hordjuk, tanulja, én is. Nagyon aranyos volt egyébként. És mekkorákat táncol, gyerekek. Nagyon élte.

akkor kedves Marianna, szóljon a kérésetek, hogy belé nem más, mint Welcome Dios-tól, a Hey Na Na Na, így segített neki Milken Sugar. Sándor Falvi barátainak szeretnék én is, Szilvének, Andrásnak, Sanyinak,

kedves Varga József újabb üzenete. Hú, basszus, de megy a muzsika, adja a GBL keményen. Köszi, kedves Józsikám, szóljon az a GBL. Megdöngetjük még 13 óráig, gyerekek.

És bizony a kéréssel is érkezik, kedves Hózsikán, nem sokára. Érezzük majd a rezgést, ugye? Hát itt is mindenki arra gondol, amire akar. Persze. Rossz az, aki rosszra gondol, ugye? Én jó vagyok ám. És kedves Encsika is írja, kösz Csika a túlórát. Nagyon szívesen, Encsike, kösz, hogy itt vagy még velünk. Valahol is lennél, ugye?

Ezúttal most nem eredeti van, hanem a Stark Manley alkotta meg ezt a zenét. Hát így sajnos ő sincs már köztünk. Emlékét örökké megérezzük a szívünkben dalaival. Afrika Bambata is a Feel the Vibe érezd a rezgést.

is ismételten, Viber ismételten, kedves Reisinger Misi, azt hitte nekem, elment a netem, akartam mondani kurva jó pörgő zenéket ebben a hideg májusban. Hát bizony-bizony kicsit megvitte az időjárás bennünket. Ez még itt szerintem jó idő. Én már lassan izzadok itt, gyerekek.

is egy újabb Viber üzenet, nincsen név, csak telefonszám. Hello Csabi Szarvas jelen. A bajnok szarvasi foci csapatnak toljál már egy jó zenét, köszi, rád bízom. Köszönöm szépen, hát majd toljuk. És nagypacsi nektek. Rúgjatok sok-sok gólt. Kedves kőmatás, és küldött egy kis cuki képet, egy kisfiú látható rajta. Azt hitte nekem, Csabikám, nekem is van egy kis törpetonon, nézd csak. Jaj, de tekergeti ott a gyoktácsát. Tanítsad, hagyd tanuljon a srác. És hát bizony a zene szeretete, az fontos ám. A zene sok mindenre jó. Gyógyító erővel is rendelkezik.

0: Az következő zenénk pedig egy mashup lesz, gyerekek. Tudjátok, a mashup arról szól, hogy két zenét összemixelnek. Az egyik érkezni fog a Tarzan Boy Baltimore-tól. Másik pedig DJ Ross és Justin Welling-től.
1: From Italy, mashup producer Paolo Monti.
0: Így van, bizony, Palini Monti. Figyelj csak, mi is lesz ez.

Újabb üzenet, kedves Andától, Sanyinak üzennék Dócra. Marian, mennyire vagy túsz? Pálinkálsz hozzá, félsz, puszi. Szerintem tuti hozzáfér. Kedves Encsike meg azt írja, nem mer írni, mert mindig megkapja egy regényt ír. Nem baj, az Encsike írja, nyugodtan. Szeretnek én egy zenét, Jó Fausztól, az Ébredj mellettem című dal, és küldöm a sok szeretettel a kövi műsorvezetőnek, Mr. OE-nek. Köszcsike, puszcsike, Encsike. Biztos örülni fog neki, kedves Encsike. Bakelétek királyos Svédországból, DJ Simon, oh yeah!

utána pedig majd Groovehouse után megyünk tovább, kedves Kollár Gabi kérésével is. Hiszen ő is kért egy zenét Náksi és Brunnertől. Meg lesz, Gabikám, meg lesz. Kicsit türelmet kérek szépen.

és megtisztelt bennünket Fülei Velekedes Kolozsi Imi is. Hello, hello, Imikém, szétabott neked is, szétabott Csabi. Végre egy jó kis idő, kint ülhetek a kertben, szuper zenék szólnak, hát úgy látom, Imikém, ott is jó idő van. Nálunk is csak sütkérezett a nap, ugye? Jó zenékkel előhoztuk a napocskát, gyerekek, eltoltuk a felhőket.

Hedves Hentsüke pedig azt, hogy köszönöm szépen, Csabi, igyekszem rövid lenni, majd veszek órákat, ez ügyben jó. Semmi szükségre, Hentsüke. Engem nem zavar, akit meg zavar, az meg majd lerövidíti, mint én. Csak vicc volt. Egyesértődj itt nekem, te.

Itt is van velünk, csak emlegetni kellett két zenét. Így is Simon, a következő két orosz a műsorvezetője. Hello, hello, Tomikám, sziasztok! Annyit írt nekünk köztcsike. Köztcsike. Pedig szétabott Tomi.

és itt van velünk Stefán is. Hello, hello, Stefán is előkerült. Hol voltál eddig, kedves Stefán, fekete pont? Azt hitt nekem Csubi Csabi innen Szkotlandiából ügy minden kedves szuper hallgatónak. Természetesen Vajkócra kiemeltem boldog előszülinapot Deninek. Kedden utóri az években. Esetleg szeretnék én Dr. Alván a Long Time Goat. Nézem, kedves Stefán, nagy pacsi is, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Továbbiabban pedig megyünk kedves Kollár Gabi kérésével, és mi kétek tőlem Cosmic Set előtt is venni fog, nem felejtettem el. Azt már nem tudom, hogy ki kérte, gyerekek, de kérték, azt tudom. És mivel megvan, le is fogom játszani.

0: abban, csak egy abban, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él.
1: Így kedves Varga József újabb üzenete. Nagy szeretettel várják DJ Simont.

0: És kezdve Zsigói Sándor is szeretne kérni egy zenét Gyuri bácsitól. Jaj, az öreg Gyuri bácsi, reptéért, nézzen, kedves Sándor, kicsit türelmet kérek szépen.
1: Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él.
0: Akkor jön ez a bizonyos Cosmix, kicsit segített neki Pete Junior és Fernando. Jöjjön a ritmus, jöjjön a tánc, jöjjön a jó kedve.

Cosmic Soul! Kedves Hencsike, újabb üzenete, azt hitte nekem, az nem én vagyok. Így van, így van. Azt hitte nekem. Már vettem észre, hogy sok műsorvezető szokott ilyen csíntevést elkövetni. Hencsike rövid verzióját olvassa fel, Szívcsike, Simcsike. Neked meg egy nagy puszcsika. Így van, kedves Hencsike, nem vagyunk egyformák. Ahogy nézzem, az ki mindenki egyforma lenne, nem? És a ritmus szól-e?

titeket, hogy így Simon újabb üzenete. A gyerekek a végén, mint berekerek. Azt hitte nekem, nem tudom hallgatni, fogsz-e, el fogom mesélni, hogy délőttem, hogy alakult. Azt hitte nekem, ha lesz rá időm. Nem egyszerű műsort hozok, kagylóztalak amúgy az elejétől, csapos neki Csucsu király. Köszönöm szépen, Tomikám, már kagylózzak majd. Ami nekem is itt kis teendőm. És köszönöm szépen neked.

kedves Messi szeretnék írni egy zenét. Hullik már a Wind Jófa levele. Szeretnék írni Németországban az élő barátoknak és az összes villalakónak. Sajnos Messi nekem ez a zene nincsen meg, de majd szóljon nektek. Akkor a következő Dr. Albán, Long Time Ago. Így segített neki DJ Sash 1997-ből, remélem ez is megfelel.

persze nem csak a Cosmic Soul kedves hallgatók, hanem a Super DJ Rádió a nap 24 órájában. Jól a Dance csatornával, a magyar csatornával, és napjaink csatornájával, Dance csatornákkal. Fő csatornán pedig ugye változatos zenék hallhatóak egész nap. Fantasztikus Super DJ-k, műsorvezetők. Úgy rá nektek a legjobb zenéket, hallgassatok bennünket. De ma is tele a napunk.

kedves Varga József pedig üldött nekem gyerekek egy olyan üzenetet. Elnézést. Gondolj vele, ha mindenki fekete pákó lenne, barátom, hát nem? Így van, Józsi. Hát ez jó volt. Érkezik hozzánk kedves Stefán kérése Dr. Albántól, a Csoki bácsitól, és ajszitek, hanem, hogy ő is DJ-ként kezdte valamikor, el tudja tartani a családját, édesanyját, aztán későbbiekben ugye ledoktorált, tényleg valójában ő orvos. De az éneklés valahogy több pénzt hozott neki szerintem, a Csoki bácsinak. Mindig úgy hívtam, hogy pálmafa fizurájú Chávez.

És ugye bizony egy különleges verzió, hiszen DJ Sesh sel készítették közösen. Long time goal.

illetve Stefán pedig azt írta nekünk, mekkora nózász a parádén is ott voltam, csak egy nap van táncolj Budapest parádé, köszi tesó, nagyon szívesen. Kedves Kollár Gabi kérése volt, ugye? És itt van velünk Greg, azt is a mi műsorvezetőnk. Hello, hello, Gregi! Sziasztok, üdvözlöm a családot, szia Csabi! Itt vagyok én is a szokásos jó zenék. Üdv minden szupernek jó zenékkel, teli vasárnapot. Köszönjük szépen Gregasznak! Ő is szintén ugye fantasztikus zenéket hoz majd nektek. Selection Live című adásával. Hogy pacsi, vigyázzatok magatokra, Gregi!

kedves hallgató, még egy információ nektek. Az elmúlt két hétben ugye nagyon-nagyon sokat dolgoztam, nem sok időm volt itt a műsorokat feltöltögetni, de ma hamarosan ráhaladok a kérdésre. Jövő így se lesz egyszerű, de sokan-sokan kérdeztétek, jeleztétek. Fel fogom tenni a Super DJ Rádió kedvelők oldalára is, saját privát Facebook oldalomra. Van egy olyan csoportunk, hogy Super DJ Rádió felvételek. És jelenkezzetek, és akkor majd kedves magyarosim be fog benneteket engedni.

van velünk kedves Kökény Ádám is. Szia, szia Ádikám, üdvözöllek titeket is. Csaba, ez egy dálsz játékos Cherokee számot Rolinak, Nórinak és magamnak. Légy szíves, megnézem, kedves Ádikám. A kéréseket nem nagyon tudok teljesíteni, nagyon szorít az idő. Próbál még berepréselni. Ez ma már utolsó kérés, többet nem tudok teljesíteni. Köszönöm szépen mindenkinek, és az eddig küldött kéréseket is nagyon szépen köszönöm. Sok-sok üzenetet, feldobtátok a műsort vele. Tartsátok meg jó szokásodokat is továbbra is. És hát... ha már így 13 óráig maradtam, és már volt scooter 2, jó, legyen már még egy. Jó kis remixet adtak mostanában ki a Tejfölös hajó barátunk. Érkezik hozzánk legújabb zenéjük, Ray from Outer Space, egy Eurocos remixben. Nagyon hasonlít a Love Message alapzenére.

itt van velünk Niki is. Hát hello, hello Niki, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabikánk. Szétdobott mindenkinek, nektek sok puszi, nektek is Niki. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Úgyhogy három a magyar igazság, így van, érezd jó magad, köszönöm, hogy itt vagy. Látom túl alá, mikor kell jönni. Ha meg itt voltál az elejétől, akkor köszönöm.

kedves Niki is írja, hogy hallgatóztam, csak főzök közben, sokat vagyok veled. Köszönjük szépen, kedves Nikikém, jól teszed? Remélem finomat főztél-e? Jaj, de szerette, mind megette, ugye? És a végére szerintem még maradunk egy kicsit itt a pörgő zenéknél. Nem hazudtolom meg önmagam, jöjjön majd hozzánk egy úriember, DJ Sash. Rendelmes és sűrű hallott zene, ha bárki tudja. Show me the right way, mekkora zene lesz ez. 140 BPM-en.

0: a Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
1: A túri ember mai napig aktíve. Jó kis zenéket alkot, bizony-bizony. Gyerekek, a múltkor láttam egy ilyen YouTube-on egy ilyen előadás, DJ Quicksilver volt rajta, jaj, de nagy ember volt. Annyira nagyon szerethető egy ember ő.

És ha már egy DJ Quicksilvert emlegettük, akkor hozok tőle egy zenét, gyerekek, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez pedig nem lesz más, mint az Always In My Mind. Egy Ampix Lemixben, micsoda zene lesz ez is. Kedves Encsike újabb regényt írt nekünk, mi köszönjük neked, kedves Csabi, hogy mindig minden vasárnap délelőttünket feldobod, szuper zenéddel és hatalmas buli hangulattal. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő vagy. És köszönjük neked, hogy mindig igyekszel maximálisan minden SDR hallgatói kérésnek eleget tenni. Egy szóval köszönjük, hogy vagy nekünk. Pusztjuk Encsike, ugye, akiből csak egy van ilyen regényes, de lehet, hogy mégsem. Aki tudja, többi pedig nem lényeg. Szuper volt ismételten a szárnyoszom fel, Csabi. Köszönöm szépen, Encsike, nagyon-nagyon megtisztelő vagy. Nagyon jó esik, amit írtál. És nem baj az a regény, hidd el. Én szívesen beolvasom. Figyelj csak!

persze mindenkinek kívánok ma jövő hétre. Szép új hetet, munkában lévődnek, kitartást kívánok. Kezdődjön mindenkinek energia dúsan a jövő hétje. Super DJ Rádióval feltöltöttök, ugye? Hát szerintem ebben biztos vagyok. 13 órakor érkezik hozzátok DJ Simon, 15-től DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Live Man.

Chimay, tudjátok, Ayla Remixben. Aki nem ismerni, annak elmondom, hogy a profi Jean-Paul Belmondóval

Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem is az olyan idegrázós. És kedves Kaszó Timi is ír, nagyon jó volt a műsor, imádás. Nagyon szépen köszönöm, kedves Timikém. Tarts velünk legközelebb is. Kedves Lovász Karcsi is írja, Csabi király, köszönjük szépen ezt a fantasztikus 180 percet, további szép hétvégét, jövő héten kitartást a melóban. Neked is hasonló jókat kívánok, kedves Kareckám. Örülök, hogy itt voltál, maradj is még velünk, hiszen jön DJ Simon, oh yeah. Engem is megbolondít már ezzel az oh yeah-vel. Hát ez az ő szövege, nem dobom el tőle.

Én pedig, kedves hallgatók, már ezzel a zenével el is búcsúzok tőletek. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ismételten ezt a kitüntető megtisztelő figyelmet. Velem tartottatok, velünk tartottatok itt a Super DJ Rádion. Hát én mindenkit várok ma jövő héten ugyanebben az időpontban, így vasárnap 10-től 4-ig, vagy ki tudja meddig. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára.

rég nem más, mint Elke Kleine és a Transmission egy Joris Ford remixben. Kedves Isó István is írja, szuper, köszönhet a neked, kedves DJ Csabi, a szuper délután kívánunk nektek és új étvágy. Köszönjük szépen Istikém, nektek is viszont kívánom ugyanezeket. Encsike pedig azt írja, úristen libabőr, így van Encsike, tudom, hogy szereted, vagy szeretjük? Kedves Varga József is írja, jó műsorvezető vagy, köszönöm szépen Józsikám, és köszönöm az egyik legjobb jó téged hallgatni. Öröm, köszi, hogy a Super DJ Rádiónál tetted le a voksunkat. Éjjel-nappal a Super DJ Rádió, jó pihenés kívánunk, vigyázz magadra is, persze, köszönjük a szuper zenéket, barátom. Nagyon szívesen Józsikám, nagyon megtisztelő vagy.

és persze én is kívánok mindenkinek további szép hétvégét, még amennyi megmarad belőle, hát töltsétek hasznosan! És legyetek jók, ha tudtok, persze nem mindig sikerül, ugye? Remélem, hogy a finom evédeket főztetek. Hallgassátok továbbra is a Super DJ Rádiót, hogyha tehetitek. Érkezik hozzátok 13 órától DJ Simonnel.

Jó, is persze egy valamit elfelejtettem mondani. Ne felejtjétek, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió. DJ Csobi voltam is, még leszek is, remélem. Mindenkinek még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok-sok üzenetet kérés, és megtisztelőek vagytok. Vigyázzatok magatokra. Hát akkor, sziasztok!

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Yeah, vagy éppen oh yeah, amit már mindenki imád, amikor megjelenek. Csoda szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Light beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem egészen háromig. És hát az van, hogy én most ezt a zenét végig fogom pofázni, akár tetszik, akár nem, lehet így mondani. Ugyanis, hát az van, hogy készültem is, meg nem is, mozog is, meg nem is. Lehet ezt mondani. Egyébként a zene az 1994-es Usain Door és Nene Cherry a 7 Second remixe forog éppen a háttérben, meg fog is pörögni, amíg elmondom, hogy hát ez a délelőttöm, ez nagyon káosz volt. Felébredtem reggeli csinálás közben, a Svorci hív Duma vele, aztán ugye nekiálltam mosogatni, meg beugrott az ADHD és csávó az agyba, és akkor ugye egyből elmentem mosni is. Nem sikerült elmosogatni, de ki sikerült mosni, aztán úgy gondoltam, hogy krumplit pucolok majd adás után, meg majd megfőzöm a lopcsánk, vagy megsütöm a lopcsánkákat. Hát addig nem jutottam el. Közben terveztem, hogy hát milyen kaját fogok csinálni, és arra gondoltam, hogy csinálok jó kis ilyen édes savanyos csirkét. Sok ananásszal. Erre megjött a Karcsi barátom, és írja nekem, hogy kész van neki. Na, akkor dobtam egy hanyattast, mondom, akkor jól van. Igazából a zenékben úgy gondoltam, hogy én most azért álltam be, mert mint zenélni, amúgy nem vagyok beállva még. Na szóval, hogy azért álltam be zenélni, egy az ilyen törpilla kérte, meg azt kérte, hogy valami jó zenéket játszok, ami lassú. Hát, vagyis ő így gondolja, vagyis én úgy gondolom, hogy ő úgy gondolta, hogy a lassú zenék, de nem az lesz egyébként, hanem egy kicsit megfűszerezem egy olyan dolgokkal, hogy olyan zenéket fogok most játszani, amit nem igazán szoktam, és gyakorlásképpen olyan zenéket, amiket nagyon nehéz összekeverni. Ugye én, mint DJ, de mint rádiós úriember, vagy rádiós DJ, de inkább DJ, én szeretem összemixelni a zenéket, és olyan zenéket hoztam, amik hát nem egyszerűek összepasszintani, egymás után rakni, és én szeretem a kihívásokat, és úgy vagyok vele, hogy olyan zenéket szedtem elő, aztán, hogy a sorrend hogyan lesz meg, mi után lesz, na, majd az lesz egy ilyen meglepő és mulatságos még számomra is, mert nem raktam össze a szettet, csak kiszedtem jó pár zenét, lemezt. A 90%-a természetesen, hogy bakeliten vagy éppen vinilen fog pörögni, attól függ, ki van itt. Jaj, de sokan írtok, imádlak benneteket. Plusz 36 70 45 95. Ne sajnáljatok, láttam Csabinak is, Csucsu királyunknak is nagyon sokat írtatok, és ezúttal szeretném megköszönni neki ezt a három órát, ezt a csodálatos három órát. Végig hallgattam egyébként, pont 9 óra 50 körül voltam kész a reggelivel, azt álltam neki, és kaja közben Csucsut hallgattam, meg a Svorcit is. Mit kell még mondani? Igen, az, hogy igazából itt lesz az egész nap tele adásokkal, élő adásokkal, innentől kezdve, vagyis hát Csucsutól kezdve, mondjuk így. Ugye háromig vagyok itt nektek, és akkor háromtól jön Svorci három órában egészen hatig, aztán jön Zsolti, majd live-ben zárja az estét, vagy éppen a napot itt a Superen. Egyébként ez a zene épp egy ilyen pont be nem tervezett zene, csak azért dobtam be, hogy legyen mi alatt dumálni, végig elmondani, hogy mit akartam. Egyébként a felét nem mondtam ezt szerintem, mit akartam, de azért van, mert mondtam az ADHD csávó bekapcsolt az agyba is. Az előbb, amikor hoztam be magamnak a vizet, vagy ugye vizet iszok adás közben is, vagy azt is. Na szóval, hogy hoztam be a vizet, és akkor bekanyarodtam a fürdőbe, fogalmam sincs miért. Megnéztem a szárítót, akkor elkezdtem kinyitni a mosógépet, hogy elkezdtem betölteni, és szóval, nem itt tartottam, de akkor vissza a konyhába, azt nem tudom miért, mert elkezdtem aztán rendben rakni a elmosogatott edényeket, és úgy gondoltam, hogy szerinted rakjál le mindent, menjél be a diszkospulthoz, aztán eljel neki valamit csinálni. Na hát ilyen káoszos nekem a napom, vagyis a reggelem. A zene meg általában segít minden lélek gyógyítóként is. Lehet mondani azt, hogy hatásosak a zenék, ugye segít mindenbe. Na én nekem most kipucolja, remélem a fejemet jól. És akkor jöjjön az, amivel én mondjuk úgy, egy kicsit készültem, vagy nem is, de itt van akkor az első zene. Jó, ide fincsi lesz, figyelj! Úgy gondoltam, hogy Dr. Alban 1992-es One Love albumjáról érdemes hozni egy zenét. Ami nem más, mint a Roll Down the Rubber Man. Kezdjük el. Kevésbé fogok lehet olvasgatni Vibert, mert izzadósan jó keverhető zenék ezek, de azért megpróbálok mindenkit elkapni és felolvasni. Na, nagyon jó kajlózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Tudjátok, szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah!

Itt van velünk Gencsik, egy gyors, egy Viber olvasás. Szia, kedves Ézsi Simon, sziasztok, szuper kagylózok, köszönet a sok szeretettel így vasár, majd mind köszöntelek sok szeretettel így vasár, ebéd után jöttek a Pincsi Simon zenék. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, jó kagylózás, lazulás, pihenés, neked pedig jó adást kívánok, puszcsik, Gencsike, ja, és igen, július 22. Utóira Csabi már rejkek leintereszni, és az előtte, de tőled minden zene jól esik, oda künn az eső. Jó, értettem. Szia, Encsi! Jó kagylózás neked is! A Kattani Fegyő, hogy nem nekem szólt, hanem Csabinak a zenéhez. Gondolom én. Na itt van velünk az is a család. Írt nekem István, kedves DJ Simon, persze, hogy vártunk, csodás napot kívánunk neked, az is a család itt és készül a szuper muzsikára az Erdélyből. Muzsikára Erdélyből, Erdőszegyőgyből. Ja, és ugyan, ugyan. Itt van velünk Pifu Wild, annyit ír, oh yeah. Szaggas bratja, ez kell a jó zene. Hát olyan csapatásos izé nem lesz, de valami hasonló jó lesz, mint ami most szól.

van a következő zene, a második zene mondjuk így, ha már a harmadik, de... Itt van nekünk Erno Elias és az El Corazon. Oh yeah! Fincsi-fincsi!

barátom, mindig úgy vagyok, hogy egy gyönyörű zenébe alig merek beleszólni, de itt van velünk Varga József is, írja nekem, hogy hello, a kóta jelen, és hogy vártunk. Nagyon szépen köszönöm, Józsi, vagy nektek, és jó kajdózást kívánok természetesen, úgy, ahogy Kosszum Gábornak is, aki azt írja, hogy jó ebét, ez szól a nóta, úgyhogy jó kajdózást! Oh yeah! Neked is, Gábor! Itt van velünk a kedvenc figurám, a Pálcika ember. Azt írja, szia DJ Simon, kellemes vasárnapi adit, kellemes kezdés, csak így tovább is. Oh yeah! Na megjött a főbűnös, itt van Lovász Károly, Karcsi barátom. Hello DJ Simon, Károly, kedves barátom, itt vagyok is kagylózom. Bocsi barátom, azt írja, tudja, hogy bűnös. Hello Karesz, jó kagylózást. Mint ahogy az Ocean City-ből való Fritjónak is, itt van USA, jelen van. Good morning everyone, I'm listening baby. Hello Fritjó, jó kagylót oda is. Úgy, ahogy Bandez is írt és azt írja, szia Simon, hogy ez a hegesztő már is jelentkezik Csorvasról, bocsánat. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, kinek egy kis biztatást, 15 órakor keresztülők leszünk a nejemmel, úgyhogy izgulok kicsit. Figyelj, én is kereszt apa vagyok, a keresztelőn ott álltam a gyertyával a kezembe, és még azon gondolkodtam, hogy még mondták, hogy hát tudom, úgy izzadta, mint az állat, és mindig arra gondoltam, mikor lesz ennek vége. Visszagondolva soha nem volt vége egyébként, csak mondom, így biztatásképpen. Legyen egyszerű keresztelő, de csókollak. Mint ahogy Putyán Lajost is itt van, és azt írja, kellemes szép vasárnap DJ Simon. Vasárnapot, DJ Simon, köszönöm szépen neked is, Lajos. Aztán lassan folytatom a Viberes üzeneteket. Addig is elmondom, hogy a következő zenesen lesz egyszerű, 1993-ban ugrunk vissza. Jön Leila K. It's a slow motion.

Na nézzük tovább egy kicsit a Viber-t, azt mondja, hogy itt van velünk Kolozsi Imi is. Hát ilyen szia, szuper hétvégét, legyen fordítva, szuper hétvégét, szia Tomi. Hello Imi, neked is hasonlót. És azt írja, végre jó idő.

Bakker, az mi az? Az ilyen barackos izé, piskóta tekercs. Még a habot ezt leszedném róla, de nem baj. Szia Bazi, jó köldózás nektek is, ahogy Kollár Gábor is írt. Na még egyszer, Simon, remélem szép napod van, és üdvözletlen a Super DJ Rádió hallgatóknak is, szabad szálláson. Szia Gábor. Neked is jó köldózást, mint ahogy vagy esznek, aki a hegesztés mellé már előkészítette a védőitalt,

Na de nézzük a következő zenét. 1990-ben Dr. Alban és Leila K. kiadta a Hello Africa című nótet, de előtte a Toki az úgy odavágott a népnek, és kiadta a Terra One néven a Hello Africát külön. Most jön ez.

DJ Surc is. Azt írja nekem, hogy Hello Africa, Tommy Haid, Tommy Haja dús. Azaz, ja nem. Move the saddest off my back. I stop the fire burning from my home, Africa. Itt van velünk aztán Kucora Feri is, azt írja Hello Simon. Szarvas még mindig jelen, készül a puszta pörkölt. Hát nekem a puszta valami van készen.

következő zenéhez is 1990-be kell visszanyúlni. Ugyanis jött az Enigma, és mindenki imádta. Akármennyire is volt szomorú.

ezeket a zenéket az élemez játszom, nem tudom, hogy miért. Pedig nincs rajt guard, nem ez a gond, nem a beállítások, de mindegy. Megyünk tovább a következővel, 1991 és ha már Mr. Dublin-e volt, akkor jöjjön a De La Soul és a Ring Ring Ring.

Itt van velünk Rózsa Imre, azt jelzi, valahogy nem az igazi a hangminőség most, ugye egyébként is túl vagyok hajtva, és torz. Amíg a limitelt kompresszor lejjebb tudja húzni mindenkinél, most már jobb, de elég tompa az akadás egy dolog. De hajrá, Super DJ Rádió, hatalmas zenék, köszönöm szépen, Imre, a visszajelzést. Hát állom, az a bil, vagy az az igazság, hogy nálam nem igazán változott semmi, ugyanaz a kívánőjel, mint a be. Ja, na jó, egy kicsit több a be, mint a ki. Azt lehet mondani, hogy ez a bakelit, vagy éppen a vinil hátránya, hogy ha rongyosan van játszva, akkor jó szól, ahogy szól. De az előző lemezek sajnos nem a lemez volt a probléma, hanem maga a lemezjátszó nem eszi. Ezt az időszakot nem tudom, hogy miért, ugyanúgy, ahogy a hip-hopot, úgy az Eurodance-et se nagyon szereti. Még azért még nem adom fel, ugyanis a következőre ráraktam. Mondjuk úgy, hogy a rossz oldalra ráraktam a House of Pain és a Jump Around című nótát. Oh yeah! And with the quickness you recite like a poem. Hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring. Now you're waking up. Na de Szabi is megérkezett a szidekem. Hello Simon, hogy is hűt Simon. Csapassuk a fekete korongot. No problemo. Más se szól. Szia Szabi, jó kajdózás neked is. Please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line.

Na, ezzel killódok, mindjárt lehet hallani. És visszaugrik. Hát, hogy megpróbáltam már megint. Azt láttátok, hogy én hogy izzadok. Na de mindegy, itt van nekünk ez a Fincsi zene 1989-ből, a Soul to Soul és a Back to Life. Remélhetőleg kevesebbet fog ugrálni, mint az előző zene. Próbálkozok, mint a vakember a járással.

De nagyon kézők. Ez már jó lesz. Ja nem. A Rózsai mi azt mondja, hogy valahogy szerettessen meg vele az Eurodance-et, mert az is kell. Az van, hogy egész nap úgyis Eurodance vagy Eurodance szól itt a szuperen, és általában azért nem szoktam hozni, mert most tényleg olyan zenéket játszok le, ami amúgy is szól, amúgy is olyan, hogy játszok, de hát a kevésbé szólókat, vagy hogy mondjam. Kolozs Imének is tetszik, az a Mark Morrison, a Rattle of the Mac, hát az most izé, az nagyon, ja, az most nincs. Itt van Hódi, mi is megjött. A vinil király, azt így tiszteletem takarítok, de közben hallgatlak, örülök neked, én is neked, Imikém. Köszönöm, hogy megint így vagy. Marga Józsi megnyugtatott. Köszönöm szépen. Egyébként nem, én nem érzem magam jól, amikor nem úgy sikerülnek. Egyébként egy elég ilyen négyszögletes hülye gyerek vagyok, hogy szeretem, ha úgy szól, meg úgy izél. Passzol össze a két zene, hogy kell. És hát ja, persze értem, hogy gyakorolni kell. Még 30 év után is, azt lehet mondani. A bakelitozást, főleg ezeket a zenéket, azért nem egyszerű össze kalimpálni. És úgy vagyok vele, hogy amikor lehet, akkor azért megteszem azt, hogy feldobom és pörgetem. Hát ugye itt nem rajtam múlik, ezt már elmondtam, hanem sajnos még mindig a lemezjátszón. Azért ugye annyira nem ijedek meg, mert hiszen tudjátok, hogy amúgy egyébként az összes többi lemez, ami hát a techno meg a izé, amiket szoktam játszani, azok nagyon összepasszolnak mindig is, jól szólnak, de ezek nem, ez van. Na nézzük a következőt, húha, de azt mondja, hogy az előadó a The Cacamouths lesz. Az előtt címe annyi, hogy Did you have to love me like you do? Nem egyszerű zene.

sem egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt. A Super DJ Rádion, ez itt a beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig. Aztán a műsor úgy néz ki, hogy 3 órától érkezik hozzátok DJ Surci. Egészen 6 óráig lesz itt, pörgeti a lemezeit, majd 6 órától 8 óráig és Zsolti. És 8 órától, ki tudja meddig, Lágmen érkezik itt a Super DJ-re élő adásra, úgyhogy senki sehova. Ha meg valahova, akkor védd magaddal a szupert, hagyd szóljon mindenhol ez is. Oh yeah! És akkor jöjjön az én kedvenc kötelező mondatni nótám. Tudja, hogy kinek szól? Tölpillának szól. Haja! Jön a közös kedvenc, jön a Sunrise a Simple Red-től. Egyenesen 2003-ból.

És ő István azt írja nekem, Super DJ Rádió numero 1. A többi rádiót nem tudjuk, hogy milyen nálunk, csak ez egy csatorna van. Csatornának van hely. Helyes. Na így kell felfogni, látjátok. És hát kedvenc zenénk tömkelegem, lehet azt mondani, jön a következő, jön Marvin and Guy 2010.

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy azért visszakanyarodunk innen a 2000-es évek végéről. Hülye gyerek, miért beszélsz? Szóval a 2016-os zenéről visszakanyarodunk 1991-be. És jöjjön egy olyan zene, ami szerintem bőven megfér. Az Enigma Sadness mellett ugyanolyan jó szerintem. A Toki múltkor játszotta, megirigyeltem, úgyhogy én is előkaptam. A lemez természetesen. És hát akkor hagyj jöjjön a 91-es. Mi

már itt is van a következő dal, Michael Jacksontól szól, persze természetesen. Az a bizonyos Liberian Girl, oh yeah!

ami ugye nem lesz más, mint az a Finchy Sting zene. Mindenki imádta, mindenki imádja. Az Englishman in New York, oh yeah.

1.81, azt kérdezi, hogy azt mondja, Kolozsi, hogy mekkora zenék? Hát akkor, mint én, 1.81, hatalmas. Lassan a szélességem is ugyanakkor az, de nem, azért nem.

barátom is itt van, Győrből azt érje, kellemes vasárnapot, szuper jó zenék, mi mindig! A good vibration, oh yeah, hello Imi! Jó kagylózás neked is, így van, hód Imi föl is tette azt a baksit, a vinilt, ami éppen pörög. Egy igazi power, world power mix, oh yeah!

Bazi olyan fiatal, hogy azt írja, a Cult of Snap sláger volt, amikor diszkó bekezdtem járni. Ja, most is nagyon adja. Hát még ez. Oh yeah.

aztán úgy vagyok vele, hogy a következő zenét elkezdtem így rákevergetni, meg ütemre rakni. Ütemben is van, de az van, hogy inkább elindítom el az elejétől, mert hát ez az elejétől érdekes ez a zene. Oh yeah! Jön a kedvencünk, Bazsikám, figyelj! Jön a KLF és a 3ML Eternal. Oh yeah!

Itt jön a zárózene. A Private Light beugrós DJ Simonnal utolsó zenéje. Jaj, de fincsi. Az egyik kedvencem a Snap-től természetesen, hogy az jön. Majdnem még rímelt is.

Oh yeah. Na nézzük, azt mondja, hogy Jencsik azt mondja, szóval drága DJ Simon, összegezve neked egy törpillát, nekem egy okoskám. És ki kell törpönünk valami július 22-én este szállás ügyben. Még esetleg törpapát tudunk megkérdezni, hogy okos fog esetleg a Mátrából. Szóval te is törpölj ezen, pocsika Jencsike. Hát az van Jencsike, hogy... Inkább nem mondom. Szíventsi, köszi, hogy itt voltál megint. És persze köszi mindenkinek, hogy ebben a két órában velem tartottatok itt a Super DJ Rádion. A Frityó annyit ír nekem, hogy apukám Isten vagy. Hát tudom. Legalábbis Isten fia. 12 órás vezetésből 2 óra elillant könnyedén. Ma a műsorodat úgy elevezném, hogy Beszabehu. Köszönöm, Frityó. További szép napot neked. Ahogy is a Isten is annyit ír, hogy köszi, további csodálatos szép napot neked és Szofinak. Hát Szofi ilyenkor az exnél van. De ja. Szóval köszi még egyszer mindenkinek a kagylózást, a zene természetesen végig pörög, aztán érkezik hozzátok. DJ Surci, oh yeah, itt a szuperen. Na csácsom is el, sziasztok, oh yeah.

most azért megmondom, oda tette magát. Nem ez a Wim Hum, össze-vissza minden, szétmegy a fejem tőle. Hogy szoktam mondani, Doki? Tök jó zenéi vannak, de mindenből a B oldal teszi fel, bakker. Szóval le a kalappal. Ez nagyon jó volt. Mindenkinek kívánok kellemes vasárnap délután. Sziasztok! Aztán, hogy mi lesz itt ma, te jó Isten, nem tudom. Beestem ide, úgyhogy majd, amit találok, gyorsan pörgetjük a lemezeket.

Aztán nézzük a Viber-t. Csodálatos vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Sószi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Ise család jelen, és örül, hogy újra hallhatunk. Téged már vártunk, csodás napot mindenkinek, jöhet tőled a megszokott szuper műsor, nagyon szépen köszönöm. Hello Ise család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy.

Na aztán jöjjön egy regény, na figyelj! Szia drága Surci, sziasztok szuperek! Encsike továbbra is jelen, gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, ne pihenést! Neked pedig jó adást kívánok, kedves DJ Surci! Remélem templomból hazafelé azon is gondolkodtál, milyen jó kis zenéket küldj ma Encsikének! Mit szeretnél? Hiszen a Terminátor lány újra visszatért, és nem is hajlandó innen tovább állni, úgyhogy asztalra vissza, baby. Jó adást kívánok, Puszika Encsike. Na, novella beolvasva, teleregény. Szia Encsike, jó, hogy itt vagy.

Na és már mentünk is tovább. Na meg a Viberon is. Kolozs Imre, azt a milyen jó kezdés. Szép napot, jó adit, szia Surci. Szia Imi, veresd oda neki. Veretem, veretem.

plusz 3670 45 95 Itt van a Tréfi János, alias Jani. Jó reggelt, szuperek! Jó reggelt, Jani!

És itt van, megérkezett az én barátom, Dizsúr barátom a Szomszéd utcából, és kedves ez Alka Márti. Sziasztok! Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok! Márti pihen, Dizsúr gondolom dolgozik-e, mit csinálna mást? Ugye a következő felvétel szóljon nektek. Encsike, ha már itt rábeszélt, hogy küldjek neki valamit, akkor Encsikének, na meg mindenkinek, aki a Super DJ Rádiót

Aztán itt van velünk Kollár Gábor is. Írt nekem a plusz 36 70 45 95 995-re. Sulci, örültem, hogy itt vagy velünk. Szuperben. Szabadszállásról jelentkezem. Hello Gábor, hello szabadszállás.

Kecskeméti kórház vendég szeretetét élvezi. Nem tudom hányadik emelet, hányas szoba. Akit holnap műteni fognak. Egy lájtos kis lefekő. Úgyhogy tűnne kitartás neked. Addig is legyen veled a Super DJ Rádió. Küldjük neked a gyógyító zenéket.

Na, hát mire jó az éter? Erzsi innen tudta meg, hogy tündét holnap Pepe kővel műtik. Meg kicsi a világ. Ennyi. www.superdjradio.hu. Ahogy Csabi szokta mondani, földön, vízen, levegőben. Ja, és még tenger alatt járon is. Na, ezért nem szoktam kívánságműsort tartani, mert nálam mindig 2 forint ez a dal, 2 forint meg már nincs.

95.95, itt van Csoki Zsolti Drusza. Szia Surci, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen. Szia Csoki Zsolti, szia Drusza, hello Felső Tárkány. Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek.

zenézik tovább. Rumi György, Hali Hali, Szarvas is kagylózik. Hello Gyuri, hello Szarvas. Ahogy Boriszka mondaná, rossz fém fel a BPM-rel. Ha oké, fel a BPM-mel, aztán meg le. Legyen így. Hello Gyuri, hello Szarvas. Kérdemes vasárnap délután.

Mákniás unokájának pedig mielőbbi gyógyulást, el van törő a lába, úgyhogy böködni kell a srácot. Egy kis klekszánnal. Ugyanúgy, mint ahogy Tünde azt írja, jaj szegényke, na szép, ja igen, majd biztos én is turkálózhatok. Ja, hát jobb, ha más bök meg, mint te bököd meg magad. Vagyis, hogy na mi van? Hogyan vagyunk ezzel a böködéssel? Nem tart sem eddig, has, összefog. Benyom, én is böködtem magamat eleget. Kicsi a tű, nem fáj. Ilyenkor annak jó, aki... Hát egy kicsit azért van rajta egy kis zsír, mert akkor még jobban

Trafiános. Jani pedig küldött itt nekem fotót. Édes Istenem, tele kajával, a grillezés van. Nekem megint folyik a nyálam a keverőpultra, de jó! Hát jó étvágyat hozzá, ha elkészül, az a sok finomság.

Na nézzük tovább a Viber. Itt van Csányi János. Szia, szép vasárnapot kívánok! Pacal pörgölt körömmel, és a párom Ritát resztelte májat csinált föl burgonyával, hoppá! Hát egészségedre, ahhoz a sörhöz, amit ott küldtél, és jó Istenem, pacal pörkölt körömmel, friss kenyérrel, kovászos uborkával, jaj! Nagyon jó étvágyat kívánok nektek hozzá! Sziasztok!

azért el tudom képzelni, hogy Tünde fekszik a kórházban, a kórteremben, szól a Super DJ rádió, ő epekőműtétre vár, a többiek nem tudom mire, vagy már megműtötték őket, és akkor ezerre nyomják ott az ágyba a Super DJ rádióra. Azért ez jó lehet. Tünde, küldjél már videót!

Jaj, a Surci megszakadta, hogy nézem. Nem tudom, hogy mi lehet itt a probléma. De újra indultam. Nem tudom, hol maradtam le. De egy perce megszakadtam.

Igazából itt Győrbe esik az eső, meg csöpög, de a szél az úgy becsülettel fúj. Csányi Jánosnak pedig egészségedre.

Na figyelj, szuper, megyünk tovább.

Ja, és jut eszembe, kedden ne felejtsétek el megköszönteni Ivó nevű barátotokat, kollégátokat, vagy ismerősötöket. Úgyhogy Ivók, nagyon boldog névnapot kedden. Aztán most nézem, 18 óráig ugye itt leszek veletek, az

Na nézzük, Madonna után itt van velünk a Pet Shop Boys. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95, még mindig a Viper számunk. Ide lehet írni. Aztán a templomból hazafelé azon gondolkodtam, milyen az már, hogy mondjuk DJ Simon azt tudja, ami annak idején Kiserdő volt itt Szabadhegy háta mögött, a másik fele meg Adi városba volt, ugye a vasút volt a vízválasztó. Azon gondolkodtam, hogy tök jó. Tehát az erdő alja az tele van kákicsal, vagy kutyatejjel, vagy ki hogy ismeri. Viszont a nyulak nagyon szeretik, mert tele van nekik vitaminnal, antibiotikummal, ami jó nekik. És hogy néz az ki, hogy este hazafele, hogyha megyek, innen a stúdióból, kis Tesco-szatyorra megyek, aztán szedem a kákicsot a nyulaknak. Ez hogy fog kinézni? Na hát ezen gondolkodtam a templomból hazafelé.

És DJ Simon írja is, ott szoktunk háborúst játszani, ment a műanyag géppityúból a ratatatata. Bum, az volt a gránát a golyószóró mellé. Hú, én egyszer felgyújtottam, emlékszek rá gyerekkoromba. A szabadhegyi oldalt felgyújtottuk, hát ugye ment a pirománia, gyújtogattunk. Felgyújtottuk úgy a kis erdőt, hogy jöttek a tűzoltók, mi meg menekültünk. Ugye azt tudni kell, hogy annak idén a házgyárba kitaposott ösvényeken arra jártak a melósok, ott volt mellette egy laktanya. Simon írja is, Dick, ott piroztunk mi is. Ennyi. Az emlékek.

2026. 5. 17. vasárnap délután 16 óra 47 perc van. Egészen 18 óraig leszek itt, aztán érkezik Zsolti, egészen 20 óráig, 20 órától pedig live.

Ted El Capitano, Comandante Thomas Grande, Presidente. És most nézem, kinyit mellettem itt egy szekrény ajtót a stúdióban. El nem tudjátok képzelni, mi van benne. A sör, a bor, ja nem. Csak a rövid italok, csak a tequila, jaj!

Na, DJ Simonnál lopcsánka kész. Indul az édes savanyú csirke, dupla ananásztal rizsával, természetesen a rizsával, csupa nagybetűvel.

És ha már ennyien kértétek, újra pedig már volt egyszer. Viszont rohadtul tetszik nekem, és nem csak nektek. Úgyhogy akkor nézzük még egyszer, figyelj! Mi lesz itt az Infini után? Infinity után.

Ez a köcsög, Simon. Ja Istenem, ne köcsög. Felcsavartam, utána a szomszédok, de csak téged. Ha most vagy téged, vagy a kielefed, engem biztos, hogy nem.

0-30-70-46-95-95. Itt van Weber Kristóf, Sószi Csáó, Hello Kristóf, nyomjad nagyon, király vagy, jó kis klasszik zenék egymás után, nincs is jobb ennél, megunhatatlan Kristóf. Nagyon szépen köszönöm, te vagy a jó, nem a bolygó. Hello Kristóf, jó, hogy itt vagy, kellemes vasárnapot. Simon pedig azt írja, mert ilyeneket zenélt, Afrikában ezt a zenét nem ismerik. Ja, hogy akkor a szomszédaid azok ilyen, hogy ott ment bevándorlók, vagy mi van? Feketék, mint az éjszaka?

Jó van, na. Kristóf azt írja, az a bolygó jó lesz bogyónak is, legközelebb vett fel a szemüveget. Komolyan nincsen rajtam. Bocs.

Tudjátok, minden is beolvasásra kerül. 17 óra 21 perc, egy erős fél óra múlva érkezik hozzátok Zsolti. Majd 20 órától Live Man.

95. Itt van a Kobuk. Szép napot. Boxy Food Truck bekapcsolódott. Hello Boxy Food. Szia Kobuk.

Gyerekek, megküldjetek nekem ilyen sült krumplit, meg palacsinta, lángos, sajtos, tejfölös, lángos. Jaj! Istenem! Hát nincs nektek szívetek! Ha letakarom rongyol a keverőpultot, hogy ne folyjon rá nyálam, akkor hogyan fogok zenélni? Jaj, az a palacsinta! Meg az a lángos!

És tényön vagytok a focipályánál? Jaj, nehogy oda menjek, én meg itt vagyok Győrbe, úgyhogy nincs is messze. Hát most erről rengeteg kajáról éppen a vajas, azaz a vajas kenyér jutott eszembe. De az, amit látok a fotón, az isteni. Szóval tényön a focipályán. A Boxy Food. Na ez most egy ingyen reklám volt. Ez is szétrúgják a seggem. Erre Csányi János küld egy fotót egy bográcsról, amiben ott van benne a pacal, meg mi? Jaj! Vajas! Vajas!

Weber Kristóf pedig azt írja, de nagy zene, ennya. Imádom anyát, de most hallgatom inkább ennyát. Jaj, ezek a szóvicek!

itt van velünk a nyírvasvári fenegyerek, Dávid, de azt írja nekem, igen, felém valószínű, hogy az, hogy jössz a következő két hétben, mivel vársz, lángossal vagy palacsintával? Úgyhogy marad a foci meg a lángos, a focit nem szeretem, a lángost meg szeretem. Szia Dávid, jó, hogy itt vagy, kellemes vasárnap.

Puszi! Ennyi volt a vasárnap délután, 3 óra, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok velem, és hogy ennyien írtatok. Remélem mindenki jól érezte magát, legyen nektek egy nagyon könnyű a jövő hét, aztán jövő héten szombat, vasárnap, hétfő, pünkösd, úgyhogy hosszú hétvége, vasárnap találkozunk. Mindenki vigyázzon magára, engem jövő héten megtalálhattok. Pápa, Budapest, Miskolc, Pécs, Csopak, aztán úgy nagyjából ennyi, elég is egy hétre. Úgyhogy mindenkinek köszönöm. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok, ciao, ciao.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon szép kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofon mögött Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor én mindig úgy igyekszem nektek a legjobbat hozni a 80-as évekből, tehát ilyenkor a 80-as évek nagyszerű slágerzenéi, na meg ugye a bulizós diszkózenéi szólnak, leginkább a high energy, de azért vagyok én olyan, hogy csalok egy kicsit, és hát hozok bele mondjuk más zenei műfajtig, főleg, hogyha ha még kéritek is, az italodiszkót is mondjuk belecsalom így saját magamtól ebbe a zenei stílusba. Hát először is Surci barátunknak köszönjük az előző műsort, nagyszerű volt, imádom, nagyon szeretem, ahogy össze vannak keverve a zenék, viszont hadd mondjam el nektek, hogy valamikor én is kevertem a zenét, az új zenéket, nagyon szuperul össze tudtam keverni, de ezeket a régi zenéket én nem, nekem nem ment az, hogy én a retro zenét, tehát a 80-as évekbeli zenéket összekeverjem, nem, egyszerűen nem ment, és Surci barátunknak, hála Istennek, nagyon jól megy. És hát köszönöm, nagyszerű zenéket hallottunk. Hogy mikkel jövök én hozzátok, hát lesznek meglepi zenék. Na de mivel, hogy én tudom, hogy Kolozsi Imi barátunk szereti mondjuk a London Boys együttest, ugye? Persze sokféle nagyszerű zenét szeret, de a London Boys-tól már többször is kért tőlem zenét. Hát én úgy döntöttem, hogy most én saját magamtól hozok neki a London Boys-tól olyan zenét, amit még nem kért, hogy meglepi legyen és változatos. Na de ami most megy zene, gyerekek, hát én ezt a zenét is olyan nagyra tartom, hogy szégyellem magam, hogy belebeszélek ebbe a zenébe, de hát majd visszatekerjük és meg fogjuk hallgatni elejétől végéig, mert ez vágyfülűeknek, vagyis nektek való. Ez a muzsika, tehát olyan zene, amit élvezni kell, akár csukott szemmel meghallgatni, és egy nagyon-nagyon nagy élmény. Nos, hát hadd mondjam el nektek, hogy van nekünk Viberünk, és ugye ott tudtok nekünk írni, általában mindig beolvassuk, amit üzentek, vagy ha zenét kértek, ott tegyétek meg, én ott mindig nagyon-nagyon figyelmes vagyok, reagálok hamar is. Ha már tapasztaltátok, akkor, hogyha kértek zenét, akkor én már következőnek általában már azt játszom, amit kértetek. Nos, a Viber számunk 36 70 45 95 99, 5-ös a vége. Hát írjatok nekünk, mert hát ugye várjuk is egyébként, hogy írjatok, és hát itt tudunk úgy Isten igazából beszélgetni, na meg kommunikálni is egyáltalán közben. Kolozsi Imi barátom, már ő úgy köszöntött engem. Hát szia Imi, nagyon szép estét és jó zenehallgatást kívánok neked, és hát ahogy írtad, hogy miattam is várod a vasárnapot, hát ez nekem nagyon megtisztelő és nagyon jól esik. Isten bizony, nagyon jól esik. Aztán Ádám barátunk is azt írja, hogy erős kezdés. Hát igen, erős kezdés, elmondjam. Joy Peters és az Ázsiai Szív című dallal indítottam az adást, ami maxi verzióban szólt. Nos, hát ő azt mondja, hogy fanfant olyan régen hallott. Happy Station, boldog állomás. Ádám, ez a zene mindenkinek a kedvence volt annak idején, és hát természetes, hogy itt van nálam nagy fekete bakeliten, meg mindenféle verzióban, ezt hozzáteszem, 12-es verzióban, 7-es verzióban, úgyhogy ma még valószínű hamarosan meg is fogjuk hallgatni a fanfan világszámát, mert mondhatom azt, hogy a Happy Station ugye az egy világszám azért. Nos, hát Encsike is velünk van. Szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek. Encsike jelen, mint mindig, ugye. Gyönyörű szép estét késő délután kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Puszcsika, Encsike. Hát Encsike, köszönjük szépen. Mi is ugyanilyen jókat kívánunk neked, de leginkább ugye jó zenehallgatást, mert hát...
Van zene itt a Super DJ Rádión, van zene is. Szoktam is mondani, hogy nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, mert hát ez szuper, ez a DJ Rádió. Nos, hát Isa István a barátom is itt van, csodások. Vasárnap késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen üvd neked, nagyon örülünk, hogy újra itt vagy. Kellemes délután kívánunk mindenkinek. Hát nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok nektek nagyon jó zenehallgatást és kellemeset, meg hát jó pihenést. Viszont én már annyit beszélek, hogy ki fog hűlni még a gyomrom is. Abba hagyom a beszédet, majd ugye jövök még, és azt mondom, hogy adjunk ennek a zenének teret, lehetőséget. Hadd szóljon, hadd írja ki magát,

Hát, hölgyeim és uraim, már is egy kérés Ádám barátunk, azt mondja, hogy ugye a fanfant olyan régen hallotta már, hogy nagyon is a Happy Station című dalt szeretné, és hogyha már ugye megérkeztünk a boldog állomásra, akkor legyen Scotch is a Disco Band. Ádám, elárulom neked, hogy én ma amúgy is lejátszottam volna a Scotch zenéjét, úgyhogy mindenféleképpen meg fogjuk hallgatni ugye Scotch zenéjét is. Közben gyerekek, volt már, hogy hibáztam, és ugye nem jól mondtam a nevét, hogy kinek. A Bandiszné Tonka Krisztina nevét nem jól mondtam, mert hát Takácsot mondtam, de hogy nem tudom, hogy honnan jött nekem ez, hogy Takács. Viszont ő is jelzi, hogy itt van, és hát azt is mondja, hogy olyan aranyos a hangom. Hát nagyon örülök, hogy tetszik a hangom. De nem fogom már mondani neked, hogy csak Krisztina, így foglak hívni, hogy Krisztinas, és akkor ugye nincsen semmiféle keveredés. Hát örülök, hogy hallgatok, és ugye mindig írjátok, hogy Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm, azért az isteni áldás az kell, nagyon kell, nekem is kell, meg hát mindenki másnak is, és én is, Krisztina, azt mondom, hogy téged is, meg ugye a családot is, ugye áldja meg az Isten. Meg hát ugye nem csak titeket, hanem még a hallgatókat is, mindenkit, főleg, hogy ennyire zene szerető emberek vagyunk, mert a zene úgy látom, hogy sok-sok embert összeköt. Nos gyerekek, fan, Happy Station, Ádám kérésére, és hát bocsánat, hogy belebeszéltem, már is tekerem vissza az elejére, hagyd szóljon.

Gyerekek, azt mondja Ádám, hogy ne mondjam be, hogy ő 15 éves volt, amikor ezt a zenét hallotta, és hát azóta kedvence ez a zene. Ádám, figyelj, én is nagyon-nagyon gyerek voltam még, amikor rádióban, egy rádióműsorban hallottam Mike Moran Agent of Liberty című dalát, akkor én ezt mindjárt magnóra rögzít, vagyis magnóval kazettára rögzítettem is, és nálam meg viszont azóta is az a kedvencem, muzsika. Nos hát, Kolozsi Émi meg, ha már olvasom, amit írtok, ő meg ugye a dekkeket említette meg, és azt mondja, hogy nagybátyja beoltotta őt ezekkel a zenékkel, mert hát ő még egy gyerek volt, és Aiva pultos dekk volt a nagybátyjának, és hát ugye mennyire szerette. Nálam egyébként gyerekek, ezek az Aiva pultos dekkek annyira ott voltak a toppon, hogy az összes sorozat meg volt nálam, de az az igazság, hogy a kedvencem az az R450 volt, tehát a legelső pultos deck, ami bejött, valószínű a hatás miatt is, az utána, amik jöttek, azok is nagyon jók voltak, de nekem az az R450 az annyira bejött, hogy nagyon akkor láttam először olyat, hogy forgófejes magnó, hát mekkora csoda volt az gyerekek, hát hatalmas volt. Egyébként az F220-as Aiva deckek is nagyon-nagyon jók voltak, és hát ugye ott volt az első előmágnesezés lehetősége, tehát lehetett a szalagot előmágnesezni, és ugye a Dolbik meg egyéb dolgok, hát nagy csúcs dolgok voltak ezek annak idején, a 80-as években, na persze mostanra mindez már azért elavult, de hát azért jó még ezeket meghallgatni újra. Hála Istennek, nekem vannak is ilyen cuccaim, nem kevés, nagyon-nagyon sok ilyen régi hifi cuccom van. Hát nagyon élvezem a hangját, szeretem azt a hangzást, a lemezjátszót is ugye nagyon-nagyon szeretem, a bakelit lemezeket, a kazettákat, meg hát, és még mindig felvételezek, tehát szoktam felvenni kazettára a zenéket, de csak hobbi szórakozás, saját magam szórakoztatására. Hát nagy élvezet az biztos még most is, pedig amikor ez indult, hát ez már ilyen 40 éve, 50 éve, hát nagyon régen voltak már ezek a dolgok, nem most jöttek, hát gyerekek közben. Rumi György azt írja nekem, hogy hajrá, Zsolti, fel a BPM-mel, szarvas jelen, hát üdvözlöm a szarvasiakat, és örülök, hogy jelen vagytok. Kollár Gábor azt mondja nekem, hogy Kukori bácsi, szép estét kívánok neked is, mindenkinek, szabadszállásról. Gábor, Zsolti vagyok, Zsolti, tudom, hogy nagyon hasonlít a hangunk, de én most Zsolti vagyok.

És hát menet közben Gyula barátunk is jön megérkezett, aki azt írja, szia, jó adás, kívánok, buli van. Hát Gyula, nálunk mindig buli van a Super Digi Rádión, mindig, és hát ugye te ismered már a szlogenünket, hogy emlékeket ébresztünk, és nagyon remélem, hogy Ádám barátunk ugye írja, hogy a Jazzu is, hogy milyen jó zenéket hozott. Hát jókat, persze, hogy jókat, viszont már előtte írtad, hogy még Scotchot is szeretnél hallani, amit én egyébként is lejátszottam volna a Disco Bandit című dalt. Hát akkor szóljon neked, Ádám, és üdvözlök mindenkit, aki menet közben csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádió hullámhosszaira. És hát Kolozsi Imi, figyelj, hamarosan mutatok neked egy zenét a London Boys együttestől.

Gyerekek, én nem mondom nektek, hogy azért annak idején ez a zene se volt gyenge, Scratcher Disco Band című dalát hallgattuk. Hát én nagyon sokat bulisztam erre a zenére, és azért otthon is nagyon-nagyon sokszor meghallgattam. Nos hát, Kolozsi Émi barátom, figyelj, neked mutatom a London Boys Satellite of Love című dalát.

Gyerekek, ugye milyen jó az, amikor mutatok zenéket, mert hát Émi barátunk azt írja, hogy egyszer sem hallottam még. Hát Émi, látod, a régi zenékben is lehet néha-néha valami újat hallgatni. Viszont Rumi György kérdezi tőlem, hogy egy Rocky Balboa is belefér-e. Hát György, figyelj! És hát én úgy érzem, hogy belefér, és ugye nálam mindig az az első, amit ti szeretnétek. Örülök, amikor kértek zenét, és hát igyekszem minél előbb teljesíteni a kéréseket.

gyerekek, közben Ádám barátunk azt mondja, hogy jött Vince és a Face to Face, Heart to Heart, de nagy zene, hát nagyon nagy zene, Ádám barátom. Én az utóbbi adásomon le is adtam ezt a zenét, most viszont megint le fogom játszani a te kedvedért.

gyerekek, úgy látom, hogy nem csak Ádám barátunknak tetszik a zene, mert hát a Rumi György azt írja, hogy ez is mekkora Ádám bátyja is tudja, mi a jó. Hát hogy ne tudná már Ádám bátyám, persze, hogy tudja, hogy mi a jó zene. Na de a következőkben Jillben és Just a Mirage című dalt fogom játszani. Ez egy olyan régi zene, gyerekek, én hát szerintem nem akarok hülyeséget mondani, de még egyetlen egy műsorvezetőtől sem hallottam, sőt, mit több, biztos emlékeztek a 80-as években, volt egy olyan műsor, hogy Komjáti György műsora, hát én csak ott hallottam ezt a zenét a rádióban, máshol, más a rádióban, és még buliban sem hallottam. Hát nagyon remélem, hogy a retro zene szerelmeseinek most tudok mutatni valami nagyon-nagyon kellemeset, na meg jókat, és hát közben Encsike írt nekem, és már is olvasom, azt írja, az a helyzet, kedves Zsolti, hogy ez mind pokolian jó zene, bár a 80-as években én még kislány voltam, de a vége felé úgy 14-15 évesen, mikor már elkezdtem DJ-be járni, ezekre táncoltunk, és micsoda emlékek jönnek így elő, úristen, közcsike, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon örülök, hogy bejön neked ez a zenei stílus, mert egyébként ám úgy tapasztaltam, hogy már a fiataloknak is, sok fiatalnak is bejön ez a zenei stílus, és hát István barátunk is azt írja, hogy nagyon szuper muzsikák, na hát figyeljük, mert hamarosan itt van a Just a Mirage című dal, és ráadásul egy feldolgozás, egy kibővített verzióba fogom mutatni.

Gyerekek, hát kapom a visszajelzéseket, hogy nagyon jók a zenék, örülök neki, Ádám barátom meg azt mondja, hogy Jazzurról ne feledkezzek meg, Ádám. Nagyon feledékeny vagyok egyébként, de ha zenéről van szó, akkor én nem tudok feledékeny lenni.

Gyerekek, közben Rómi György azt írja, hogy való igaz, egyre többen kérnek olyan számokat buliban, amit csak a szülők füléből hallottak. És hát Laura Branigan, és most kedvenc Sissy Kecs, Samantha Fox. Hát én készültem egy Samantha Fox zenével, de meglepi, nem a Touch Me, ugye, mert hát mindenki azt szokta kérni, hogyha Samantha Foxról van szó. Egy meglepi zenével készültem, úgyhogy akkor György, ez a zene szóljon neked Samantha Foxtól, ha már ugye kedvencek közé tartozik.

Hát gyerekek, ez a kellemes női hang Samantha Foxnak köszönhető, és hát György a barátunknak, hogy megemlítette, ugye, nos, viszont Ádám barátunk azt írja, nem bírom ki, jönnek elő a zenék, Transix volt-e mostanában a 80-as években, mindenki videólázban égett, mentek a videó, diszkók, Living on Video, hát Ádám tudott, hogy van ezen nálunk, úgy van, hogy hát mivel majdnem, hogy egyidősek vagyunk, vagy inkább azt mondom, hogy egyidősek vagyunk így, én is átéltem azt, amit te, meg hát ugye az én korosztályom

Valóság gyerekek a következőben. Kolozsi Émi barátunk írta, hogy Phil Collins Easy Lover című számát szeretném meghallgatni, de már mikor még az adás elején, és hát ránéztem az órára. Hát sajnos nagyon-nagyon gyorsan, másfél óra majdnem eltelt. Ádám pedig azt mondja, hogy Funky Stone jöhetne. Minden jön gyerekek egymás után sorba.

gyerekek, még mindig jönnek a zenei kérések, és az az igazság, hogy jobbnál jobb kérések. Olyat írt nekünk György barátunk, hogy ZZ Top, ugye a két szakállas király, hogy jöhet-e, hogy ne jöhetnének, és hát igen, benne vagyok. A másik, hát nagyon nagy zenét fog tőlünk kérni, Kobuk, ő azt írja, hogy Yellow Domingo. Hát elmondom nektek, hogy én Yellow-t nagyon-nagyon-nagyon csípem, és az, hogy csípem Yellow-t, az még csak egy dolog, mert hát, hogy csípem, oké, rendben van, hogy szeretem. De nagyon-nagyon begyűjtöttem Yellow zenéjét, és hát nincs olyan Yellow-tól, hogy én például ne tudjam lejátszani. És ami egyébként érdekesség, nem csak érdekesség, hanem plusz a ráadás még, hogy a Yellow-tól nagyon-nagyon nagy minőségben vannak a zenék, és hogy nagy minőségben, hát mindjárt meg is fogjuk hallgatni, a zene stílusa is megváltozik, meg hát a minősége is valahova föl-föl fog törni a csúcsra.

gyerekek, figyeljetek közben, Romi György azt mondja, ugye, hát ő kérte az Easy Top zenét, ami most szól, hogy Yellow még istenébb, és hogy miket nem kukázunk össze. Hát György, figyelj, ezek a zenék annak idején ugye nagyot ütöttek, és tudod mi az érdekes? Az érdekes, hogy eltelik 40 éve, vagy több mint 40 éve eltelik, és ezek a zenék még mindig ütnek, tehát még mindig átjönnek. Ma már ilyen zenéket nem gyártanak, hogy nem kell 40 év, hanem egy év múlva is, hogyha meghallgatod, már nem érdekel. Most meg ugye előszedjük a 40 éves zenéket, és nagyon jó őket újra meghallgatni, sőt, amikor megjelentek éveken keresztül hallgattuk őket, nem mondtuk meg, és akkor ugye 10 év, 20 év, 30 év, 40 év, vagy több mint 40 év, és még mindig jók ezek a zenék, örömmel hallgatjuk őket. Nos, hát Kóbuk azt írja nekem, hogy ha már kívánság műsor van, nincs kívánság műsor, de én teljesítem a zenei kívánságokat nagyon-nagyon szívesen. És azt mondja, azt írja Yellow Domingo, már is itt van előttem, már is indítom, és hát azért azt még hagyd tegyem hozzá, hogy Yellow-tól még itt a Super DJ Rádión senki nem kért tőlem zenét, természetesen én játszottam Yellow-tól zenét, mutattam tőlük zenét, de nem kért még senki Yellow-t, úgyhogy te vagy az első, én már is befogom a szám, és meg fogjuk hallgatni a Domingo című dalt Yellow-tól.

gyerekek, közben Ádám barátunk megkérdezi tőlem, hogy ismerem-e ezt a zenét. Hát hogy ne ismerném? Persze, hogy ismerem a Dead or Alive együttes, na de én meg neked szeretnék mutatni valamit, szintén a Dead or Alive-tól, és hogy ez nem az eredeti, hát nem az eredeti. Nálam ezek a zenék mind úgy vannak, hogy kibővített verzióba, vagy 7-es verzió, vagy 12-es verzió, tehát a nagy lemez verzió, vagy pedig van az extended, tehát így nálam az eredeti, az megvan az eredeti, de háttérbe helyezem, és inkább ezeket a kibővített verziókat szeretem játszani, na meg hát ha én hallgatni is ezeket szeretem, mert valami plusz van bennük. Nos, maradunk még egy zenéig a Dead or Alive-nál, meglepi, hogy melyik zenét fogom játszani, és hát a műsoridő, gyerekek, vészesen fogy, nagyon-nagyon fogy.

Hát, hölgyek és urak, el kell, hogy köszönjek tőletek. Még egy zenét fogok játszani, egy Bad Boys Blues zenét. Hát, köszönöm, hogy velem tartottatok.

is meghallgattátok a zenei összeállításomat, ami ugye a 80-as évek nagy zenéiről szólt. Legközelebb velem kedden fogtok találkozni, amikor a 90-es évekből hozom a nagyszerű zenéket, és vegyesen fogom hozni. Lesz Eurodisco is, lesz egy Dream Dance is egyben, tehát egy jó vegyes 90-es évekbeli bulizós, diszkós zenei összeállítással jövök hozzátok. Hát további jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hát ne felejtjétek, hogy hamarosan itt van veletek Liveman, folytatódik a műsor. Köszönöm mindenkinek, sziasztok, jó ét, és hát még a végére egy jó kis csattanós zene a Bad Boys Blue együttestől.

Hosszúként duráz a nénket is, de akkor menekülni fog mindenki. Hardcore, hard techno, meg drum and bass. De akkor a vasárnap estéből izé lesz. Picikén hardos lesz akkor.

Akkor tömény hands up, teljesen 9 reggel jön a trance. Itt pedig Jelenő keresztül jogok túl Ivan-től. Épp az pedig Jelenő.hu, ott lehet most Weaver számunkat is. És ott lehet neki most konkrét rogatni.

Az, hogy picinként másképp. Az ön ez úgy ismerős? Anno 80-as évek? Oké, hogy lehet 90-es, na.

Ahogy szoktam mondani, két látássérült van, vagyis vak. Az egyik az énekes, a másik a DJ. És harmadik a maga a producer, aki ugye lát.

Akkor véget ér a munka, már a live-on, kontra a live-on voltad itt a Super Digi Radio-n keresztül. Legközelebb szívő hét vasárnap lesz a kalató, igen. Gondolkodtam, ezt kell jövő héten, csak úgy, nem leszek, mert utános vagyok.

Köszönjük szépen is, hogy Istvánig az élésféresket, majd nehezen kérdésöm. Na, mindenki igodom a sőviszakát, élnék áfterosodni a Tulosbálba. Sziasztok, jó ét!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Szuper DJ Rádió, kattonj rá!

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: And when night comes, I'll go.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
7: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.